improvizáció az émol preludium és fúga felett. Bach zenéjét Stravinsky átdolgozásában hallottuk. Bach meglátogatta második nagy Frigyes porosz királyt, az uralkodó által adott témára írta a muzikálises opfert. Webern átdolgozásában hallunk egy részletet a műből.

Bach muzikális az Opfer ciklusából hallottunk részletet, improvizációt Brad Meldau és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara jóvoltából vezényelt Clark Randall. A muzikális az Opfer zenei áldozatot jelent a Richard Carpetig egy 18. századi műforma. Most improvizáció következik a fuga művészete témáira.

Improvizációkat hallottunk a fuga művészete témáira. Az átdolgozó az eskarmestere Clark Randall volt. Nem mindennapi programot hallunk, eddig a közös vonás Bach személye volt, most pedig Beethoven következik, improvizáció következik a Missa Solemnis Sanctus tétele felett.

improvizációt hallottunk a Missa Solemnis Sanctus tétele felett. Most pedig Bradford Alexander Meldau zongora versenye következik, tehát az est szólistája írta a zenét, és az egész zongora versenyt a híres jazz zongora művésznek, Herbie Hancocknak ajánlotta.

Bradford Alexander Meldau Herbie Hancocknak ajánlott zongora versenye hangzott el a komponista és a berlini rádiózenekar előadásában. A zeneszerző zongora művész a modern jazz egyik leginnovatívabb alakja. Most a ráadást halljuk, ez a Goldberg variációk nyomán készült.

Bach muzsikája hangzott el igen sajátos stílusban, egy improvizációt hallottunk a Goldberg változatok nyomán. Brad Meldau ezzel köszönte meg a közönség tapsát a berlini rádió hangverseny termében. A második ráadás az 1975-ig élt Nick Drake zenéje volt, improvizáció Nick Drake nyomán.

Improvizáció Nick Drake nyomán. Ez volt Brad Meldau második ráadása. A zongoraművész úgy látszik elvarázsolta a közönséget. Egyébként ő klasszikus zenén nevelkedett, tinédzserként tért át a jazz zenére, és egy nemzetközi hírű triót is létrehozott. Most improvizáció keringő következik Bachnak ajánlva.

Improvizáció keringőt hallottunk Johann Sebastian Bachnak ajánlva, ez volt Brad Mehldau harmadik ráadása. A zongora művész számára egyébként a trió hozta meg a világsikert, na meg ezek a Bach feldolgozások. Beethoven opusz 8-as szerenádjával folytatjuk a notturnót.

Beethoven szerenádját az Ampa Pie trió játszotta. Ez a trió 2002-ben alakult, Alice Piero, Fanny Pekú és Elena Andrejev alkotja a triót, tehát a trió a tagok vezeték neveinek kezdő betéiből állt össze. Most Bach negyedik kantátája szól.

Bach kantátája hangzott el, Christ lag in Todeswanden, előadta a Balthasar Neumann kórus és a Pitagoras együttes, vezényelt Thomas Hengelbrock. A negyedik kantáta Luther szövegére készült, a zene alapja egy 12. századi melódia volt, 7 vokális tételből áll, valószínűleg 1707-ben készült. 4 óra van.

Schubert Pisztráng ötöse következik. Emű a hallatlan népszerűségét a negyedik tételben variációs formában feldolgozott Pisztráng című dalnak köszönheti. A zeneszerző eredetileg nem egy hivatalos megrendelése írta a művet, hanem egy baráti összejövetelre, ahol jó barátai a hegedűs Ignaz Schuppanzig és más bécsi zenészek szívesen játszottak volna egy új virtuóz darabot. A gyönyörű alkotást így nem véletlenül jókedvű, könnyed, improvizációs hangulat jellemzi. Valaki azt mondta, hogy a negyedik tétel témája tényleg úgy ugrál, mint a hal, vagy egy Pisztráng a vízben.

Franz Schubert, Pisztrán Götösét, Menahem Pressler, John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz és Henk Guldemond tolmácsolásában hallottuk a mű keletkezéseinek éve 1819, a megrendelő Szilveszter Baumgartner, stájeri műkedvelő. Nielsen fúvós ötöse következik.

Carnézen fúvós ötösét a Cinquevent-i együttes adta elő. A komponista szülei úgy gondolták, hogy a fiúk zenészként nem fog tudni boldogulni, úgyhogy elküldték segédnek egy közeli faluba, de az üzlet szerencsére csődbe ment, úgyhogy Nézen visszatért a szülő falujába zenét tanulni. Dmitrij Bortnyanszkij muzsikája következik.

A hatodik korálkoncertó hangzott el az ukrajnai születésű Dmitrij Bortnyanszky kompozíciója, aki Itáliában tett hatalmas műveltségre szert, és operáit sorra be is mutatták, már gyerekkorában kitűnt szép hangjával és tehetségével. Most Karol Szymanowski kompozíciója szól, az Aretuszi forrás.

Simanovsky Aretuszi forrás című zeneművét Hyun Mi Kim és Jung Hee Cho adta elő. Simanovsky Varsóban a Noskovsky féle iskolában tanult, és a Varsói Konzervatórium igazgatója és zeneszerzés tanára lett. Következő zeneszerzőnk József Boulogne.

József Bulonya névtelen szerető című operájának balett részleteit a Táfelmuzik barokk szólisták adták elő. A komponista saját korában nagyon népszerű volt, és amint hallották, hát nem is komponált rossz zenéket. Jean Lamon vezényelt. Henricus Albicastro egyik kantátájával folytatjuk a nocturnót.

Henricus Albicastro kantátáját Guy de Mey és az Ensemble 415 adta elő. A komponista spanyol örökösödési háború utolsó szakaszában lovassági kapitányként szolgált, aztán meghalt Maastrichtban egy csatában. Most hallgassuk meg Forré opus 24-es elégiáját.

Gabriel Fauré elégiáját Sonar Alston és az Edmontoni szimfonikus zenekar adta elő. Fauré, ahogy idősödött, a zenéje mind bensőségesebb lett, és különlössé vált a harmóniai palettája is. Most Liszt Ferenc zongora darabja következik, egy kései mű, a Gyászgondola.

Liszt Ferenc zongora darabja a gyászgondola hangzott el Juliana Avieva előadásában. 6 héttel Wagner halálai előtt készült ez a darab. Utolsó muzsikánk ma John Ansel tengeri nyitánya. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Elbúcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői, egyeztettek a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Idehaza minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag, tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenységével, a plakáttörvény szigorításával és a közmédia átalakításával kapcsolatos javaslatot is tárgyalt a tegnapi ülésén az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A javaslatokról várhatóan hétfőn és kedden vitáznak, majd szavaznak a képviselők. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt, párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. Hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Családközpontú, kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyerekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútorokat terveznek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket, valamint az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törkő pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel. Ezek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Ami az időjárást illeti, jelenleg 12 és 22 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek felhők az égen. Északkeleten, illetve délnyugaton futó záporok előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29 és 35, este 19 és 25 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Gyöngyösi Levente, zeneszerző.
3: Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Gyöngyösi Levente. Ma 19 órakor. a Bartók Rádióban. Ma este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a drezdai Kreitzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a drezdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Gyárfás nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy görög-latin eredetű név, jelentése idős férfi. Ha akarnak hozzá, szólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáloreggel@radio.hu e-mail címre tudnak küldeni. Egy polkával indítjuk a napot. Johann Strauss Krapfenwaldban című polkáját játssza a bécsi filharmonikus zenekar, a karmester Carlos Kleiber.

Johann Strauss Graffenwaldban polkáját a bécsi filharmonikus zenekar játszotta, vezényelt Carlos Kleiber. Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 271-es köhüljegyzékszámú S-dur zongora versenyéből a befejező rondó tételt, a prestót. Ezt a versenyművet sokáig Jeune-homme koncertként emlegették, de ma már inkább Jeune-ami koncertként ismerjük. A címzett valószínűleg Victoire Jeune-ami, a híres táncmester Jean-Georges Nauvert lánya volt. A záró tételt játszott tehát Ránki Dezső zongorán a Liszt-Ferenc Kamarazenekar kíséretével.

Mozart Ez-dur zongora versenyének harmadik rondó tételét játszotta Ránki Dezső a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Mozart után Hugo Wolf operájából hallunk közjátékot. Wolf nevét elsősorban dalai miatt ismerjük, pedig színpadi művel is próbálkozott. A Kormányzó eredeti címén Der Corregidor komikus opera, amely Pedro Antonio de Alarcón a háromszögletű kalap című története nyomán készült. Most a Stuttgarti zenekart vezényli Dietrich Fischer-Dieskau.

Hugo Wolf a Kormányzó című operájából szólt a közjáték, a Stuttgarti Szimfonikus Zenekar Dietrich Fischer-Dieskau vezényelte. Ignác József Pleyel szerenádjából a negyedik tétel csendül most fel. Pleyel Haydn tanítványa volt, később pedig nem csak komponistaként, hanem zeneműkiadóként és zongora készítőként is ismerté vált. Szabadi Vilmos hegedül, Szabó Péter gordonkázik, az Erdődi Kamarazenekart Szefcsik Zsolt vezeti.

0: Ignác József Pleyel, Szerenád szóló hegedűre és gordonkára, vonósokra és két kürtre című kompozíciójából a negyedik tételt játszotta Szabadi Vilmos hegedűn, Szabó Péter csellón, az Erdődi Kamarazenekarral, melynek hangversenymestere Szevcsik Zsolt volt. 2 perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Június 19-én ma van Szent Romuald ünnepe, aki itáliai szerzetes volt, a Kamalduli Remeterend megalapítójának ünnepe ez a nap tehát. Nemzeti emléknap is Magyarországon június 19-e az idegen megszállás vége, amelyet annak emlékére tartanak, hogy 1991-ben június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Akit a évfordulósok közül szeretnék kiemelni, ő Egri József, Kossuth Díjas festő és grafikus, a Balaton festője, 75 évvel ezelőtt hunyt el, a zene világából pedig Eizemann Mihály zeneszerző, aki ezen a napon született 1898-ban, illetve Gyurkovics Mária szoprán énekes, aki 1913-ban látta meg a napvilágot Budapesten, szintén június 19-én. Hendellel folytatjuk, a 287-es Hendel jegyzékszámú G-moll koncertó első 2 tételét játssza Boldocki Gábor trombitán, átiratban, mert a művet eredetileg oboára képzelte el a zeneszerző, mert ezek a magashangú fúvós hangszerek elég jó átjárhatóságot biztosítanak, a Szimfónia Várszóviának a hangversenymestere Artur Gazzara.

Georg Friedrich Händel 287-es Händel jegyzékszámú G-moll koncertójának első két tételét játszott a Boldocki Gábor trombitán a Szimfonia Varsovia együttesével, a hangversenymester Arthur Gazzala volt. Népszerű darab egyébként ez a fúvós zene oktatásában is, többféle hangszeren lehet hallani ezt vizsgákon, na hát persze általában azért nem ilyen színvonalon. Következzen egy egészen másik hangvétel, Frédéric Chopin Esőcsepp prelüdje, ez az Opus 28, numero 15-ös Desdur prelüd, Vladimir Horowitz a zongoránál.

Frédéric Chopin egyik legismertebb, legnépszerűbb nagy drámai prelüdjét hallottuk a sorozatból, az Opus 28-as prelüd sorozat része volt ez. Nem Chopin adta neki ezt a címet, hogy esőcsepp, de hát talán sok hallgató belehallhatja ebbe a makacs kopogásba az esőcseppek könyörtelen csöpögését. Hát azért nekem egy kicsit drámaibb képek jutnak eszembe erről a szép darabról. Folytassuk most Luigi Boccherini D-moll szimfóniájával, amely az Ördögháza címet is viseli, La Casa del Diavolo olaszul. A cím azért így bajósabb, mint amit Boccherinitől elsőre várnánk, hiszen ő gyakran a rokokó eleganciájával azonosítjuk inkább, de ebben a fináléban, amit meghallgatunk, egy sötétebb, ilyen drámaibb hangot lehet kihallani. Az Il Giardino armonikó játszik, vezényel Giovanni Antonini.

Luigi Boccherini D-moll szimfóniájának 5. tételét játszotta az Il Giardino Armonico Giovanni Antonini vezényletével, ez volt ugye az Ördög háza címet viselő szimfónia. Camille Saint-Saëns második E-moll zongora triójából hallgatunk most meg egy tételt, a második E-moll zongora trió különleges felépítésű mű, nem három, hanem 5 tételből áll, így szinte szimfonikus ívet kap ez a kamarazenei forma. A záró tétel egy Allegro, és Saint-Saëns itt nagyon komoly ellenpontozó tudását is megmutatja egy ilyen nagyon sűrű, feszült fináléban. Renaud Capuçon hegedül, Edgar Moreau játszik Gordon Kahn, Berrand Chamaillou zongorán.

Saint-Saëns Émol zongora triójának 5. tételét játszott Renaud Capuçon, Edgar Moreau és Bertrand Chamailloux. Még egy rövid tétel vár ránk a hírek előtt, ez François Couperin Nemzetek 3. szitjéből a Menuett. Az Esperion együttest hallják.

0: François Couperin Nemzetek harmadik szvitjéből a menüettet játszotta az Esperion együttes.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A jövőben a szakminiszter újra bevezetheti a maximált tarifákat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silovall tábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. Az elismerés megvonását a szövetség a Híres Városért Egyesület kezdeményezte a helyi egyetemet működtető alapítvánnyal kapcsolatos súlyos számvevőszéki megállapítások és büntető eljárások miatt. A romantikus zene erejét és szépségét élheti át a közönség ma este az Olasz Kultúrintézetben a MÁV szimfonikus zenekar koncertjén. Az eseményen Mendelssohn, Jenyavszky és Brahms remek művei csendülnek fel Baráti Kristóf hegedűművész vezényletével. A hangverseny szólistája a szintén hegedűművész ifjabb Sárközi Lajos lesz. Napos idő várható ma nagyon erős UV-sugárzással, délután 29-35 fok közötti értékekkel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a drezdai Kreutzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a drezdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
6: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
7: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
8: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
7: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
9: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
7: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Köszöntöm Gyárfás nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában interjút hallhatnak majd G. Horváth Lászlóval az Anima napokkal kapcsolatban, egy óra múlva pedig ma is lesz Kinyer, ma a játék és muzsika 10 percben. Akarnak hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra lehet írni, e-mailt pedig a muzsikáló reggel@radio.hu e-mail címre. Joseph Haydn Ezdur Doppergés szimfóniájának negyedik tételével kezdjük most ezt az órát. Ugye az első tétel elejéről kapta a szimfónia ezt a Doppergés melléknevet, a záró tétel már nem ezzel a titokzatos gesztussal, hanem egy lendületes energiával indul, igazi Haydni finálé. Az Amsterdami Koncertgebouw zenekarát Colin Davis vezényli.

József Haydn Ezdúr doppergés szimfóniájából a záró tételt, a Finhelyét játszotta az amsterdami koncertkebó zenekara Colin Davis vezényletével. Ez már ugye numero 103-as szimfónia Haydn 104 szimfóniája közül. Haydn után Liszt Ferenc svájci ihletésű zongora ciklusa következik, az Zarándok évek első éve. Svájc tájait, benyomásait és lelki élményeit idézi meg. Most a Forrásnál című darab következik, amiben Liszt nem csak egy természetképet fest, hanem a csillogó futamok és hullámló figurák mögött a víz mozgása, fénytörése megjelenik. Most ezt hallgatjuk meg Murray Perraia előadásában.

Liszt Ferenc zongora költeményét hallottuk az Arándok évek első év, a Svájc című gyűjteményből a Forrásnál című darabot, Murray Perraia játszott zongorán. Nagyot lépünk vissza most az időben, Vivaldi ámol cselló versenyéből hallgatunk meg két tételt. Ugye Vivaldit elsősorban a hegedű versenyei miatt emlegetjük, hiszen a versenyművek nagyjából 450-500 koncertónak a fele hegedű verseny, és ő maga is nagy hegedű virtuóz volt, de azért cellóra is írt szép számmal, meg cselló kettős versenye is van. Most ezt a 418-as riomjegyzékszámú kompozíciót Misha Majszki játsza cellón az Orpheus Kamara zenekarral.

Antonio Vivaldi 418-as Rio jegyzékszámú Ámol Gordonka versenyéből a második és harmadik tételt játszotta Misha Majszki az Orpheus Kamara zenekarral. Vivaldi után Rossini Hamu pipőkéjéből hallunk áriát, Ramiro Herceg második félvonás felvonás béli nagy áriája következik most, ami a tenor repertoár egyik komoly virtuóz próbatétele. Elég gyors futamok vannak benne, magas hangok és elegáns Rossin is lendület kell hozzá. Ezt most a Raúl Jiménez-től hallgatjuk meg, akit a Skót Filharmonikusok énekkara és a Skót Kamarazenekar kísér, vezényel Michelangelo Veltri.

0: Gioachino Rossini Hamupipőke című operájából Ramiro herceg áriáját énekelte Raúl Jiménez a skót filharmonikusi énekkarával és a skót kamarazenekarral, vezényelt Michelangelo Veltri. 2:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma kezdődik az a háromnapos esemény sorozat, amelyet az Anima Muzicé Kamarazenekar nem titkoltan hagyományteremtő céllal első Anima Napok néven hirdetett meg. A pódium beszélgetéseknek és mesterkurzusoknak az Óbudai Társaskör ad otthont. Csak úgy, mint annak a hat hangversenynek, amelyek közül talán a legkiemelkedőbb a zenekar hagyományos születésnapi koncertje június 20-án este 7 órai kezdettel. G. Horváth Lászlóval, az együttes művészeti vezetőjével Várgedő Anna beszélgetett.
2: Honnan jött az ötlet az Anima Napok életre hívásához?
3: Hát egy régi vágyak különböző csoportulásai, mert tulajdonképpen ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk az Óbudai Társaskörben, és már 2011-ben akkor erre a dátumra az első születésnapi hangversenyünket meghirdettük, és hát azóta hagyomány, hogy minden évben június 20-án van az évadzáró születésnapi koncertünk, és itt mindig próbáltunk különböző innovatív programokat kitalálni, hogy mindig voltak ilyen újítások, itt volt, amikor először játszottunk olyan darabot, amit nekünk írtak, itt volt az első összművészeti produkciónk, ahol különböző nézeteket is behívtunk, és hát az egyik, hogy most is szerettünk volna valami újdonságot csinálni a születésnapunk köré, és hát nagyon sok volt az ötlet, és gyakorlatilag nem fért be már egy koncertestére, és a másik alapvető elképzelés pedig a kamarazenekaros találkozónak a létrejötte, hogy megpróbáljunk olyan szakmai fórumot teremteni, ahol a kamarazenekaros szegmens egyrészt össze is kapaszkodik beszélgetés formájában a jelenről, jövőről, ennek a szegmensnek a fontosságáról, és hát nem mellesleg, meg akkor koncerteket is játszik. Úgyhogy ebből az apropóból most a háromnapos Anima rendezvénye több vonós kamarazenekar is föl fog lépni, ugye az Anima Muzicé mellett az Eranova kamarazenekar, budapesti vonósok, és még egy ilyen zenéskola, egy zenekar is, hogyha szabad így mondanom, a Solti György zenéskolának a zenekara, és ezekből az alapötletekből alakult ki aztán végül is egy ilyen háromnapos óriás rendezvény, amely mondjuk nem célszerűen egy ilyen fesztivál jellegű dolog, hanem inkább egy ilyen vonós műhelyi fókusz a vonós kamarazenére. És hát a hat koncertet is úgy neveztük el, hogy legendás kamarazene tanárokról, az Wagner itt a Devics János, Rolla János is még sorolhatnám, hogy ezzel is megpróbáljuk fölhívni a figyelmet a kamarazenekarozásnak és a kamarazenélésnek a fontosságára, és hogy milyen élő legendák jártak közöttünk, akitől mi is tudtunk nagyon sokat tanulni, és akikkel szeretnénk most így emlékezni.
2: Említette már azt a sajtónyilvános szakmai fórumot, amely fölteszi a kérdést, hogy merre tartson a magyar vonós zenekari hagyomány. Miért tartja fontosnak, hogy ez a téma napi rendre kerüljön?
3: Azok a folyamatok, amik az elmúlt évtizedekben jelentkeztek, azt érzem, hogy a kamarazenekarnak a jelentőségét és a fontosságát azt nem eléggé hangsúlyozzák. Tehát itt a nyugat-európai trendek és mainstream vonalak is ezt mutatják, hogy a kamarazenekarokat és ezt az egész szegmenst ezt nem becsülik meg egészen igazán. Ez egy igazán jó átkötő szerep a kamarazene, a kis helységekben történő intim események, és ilyen a nagy szimfonikus események között. És hát rengeteg helyen lehet játszani, ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy Nyugat-Európában már nincs olyan vonós kamarazenekar, ahol mondjuk állásokkal rendelkező zenészek főállásban csak ezt csinálják. És Magyarországon is sajnos azzal együtt, hogy most még Hungarikum a vonós kamarazenekarozás, van egy ilyen jellegű tendencia, mint hogyha nem lenne szükség, pedig fantasztikus a repertoárja, a kamarazenekaros repertoár, az óriási darabokat tartalmaz, és hát egy mobilis együtteskről van szó, akik adott esetben egy kis falunak a templomában is szépen elférnek, és országos szinten ki lehetne használni lehetőségként, hogy egy magas minőségi szakmai programokat elvinni kisebb településekre, térségekbe, és szerintem nem eléggé van ezt kihasználva, tehát ezért fontos az, hogy beszéljünk erről, hogy a nyilvánosságban is egy picit azért fontosabb szerepet lássanak a kamarazenekaroknak, mert hogyha nem csinálunk közös struktúrát, akár érdekvédelmi képviseletet, vagy ilyesmit, akkor félő az, hogy a ez az igen szép és fontos szegmens, ez eltűnik. És esetleg akkor marad egy vagy kettő zenekar, akik még úgy túl tudnak élni, és akkor ők megpróbálják ellátni a feladatukat. De hát fantasztikus, gazdag hagyománya van a vonós kamarazenének, és a magyar vonós iskola az tényleg jelen pillanatban még azért a világkoncertteremben egy nagyon pozitív megítélésnek örvend. Ugyanúgy a zeneiskolai rendszerünk is az tulajdonképpen egy fantasztikus rendszer, amit őrizni és ápolni kell, és ezeket össze kell valahogyan kapcsolni. És ezekre az összekapcsolódási pontokra egy kamarazenekar az kiválóan képes, hogy ezekről a lehetőségekről szeretnénk innovatívan gondolkodni, úgyhogy tényleg egy párbeszéd alakuljon ki a kamarazenekar vezetők között, és nem mindenki külön-külön próbáljon meg valahogy túlélni, vagy programokat, évadokat tervezni, hanem legyen egy átfogó struktúra ebben a szegmensben is.
0: G. Horváth Lászlót Várkedő Anna kérdezte, tehát az első Anima napok az Óbudai Társaskörben június 19 és 21-e között kerül megrendezésre ez az eseménysorozat. Benne olyan fórumokkal és beszélgetésekkel, mint hogy merre tart, vagy merre tartson a magyar vonószenekari hagyomány 2.0, omázs a Wagner Rita, együtt a jövőért, ezen a Solti György Zeneiskola vonószenekara és az Anima Muzicé Kamara Zenekar közreműködik. Lesz omázs a Sándor Frigyes, az Era Nova kamarazenekarral, omázs a Róla János, Otto Antikainennel, illetve a, ő a Flesch Károly nemzetközi hegedűverseny Mozart külön díjasa, és persze őt is az Anima Muzicé kamarazenekar kíséri majd. Omázs a Devics János, a Korosi Kvártett koncertje, Dukai Barnabás előadása, a cselló szvittekről, illetve a budapesti vonósok lépnek fel az omázs a Mihály Andrással. Mindezt az Anima Muzicé kamarazenekar rendezésében. És most hallgassunk is meg egy zenét, József Haydn D-dur szimfóniájának egy tételét az Anima Muzicé kamarazenekar előadásában.

József Haydn D-dur szimfóniájának első tételét az Anima Musicae kamarazenekar játszotta. Ez a numero 1-es szimfóniának a kezdő tétele volt a lemezükről, illetve bocsánat, koncertjükről, amelyet a Zeneakadémián adtak 2025. február 13-án. Claude Debussy skót indulójával megyünk most tovább, melyet a Francia Rádió Nemzeti Zenekara ad elő Jean Martinon vezényletével.

Debussy Skót indulóját játszotta a francia rádió nemzeti zenekara Jean Martinon vezényletével. Román Hofstetter F-dur vonós négyesének szerenáttétele csendül most fel, melyet a Kodály vonós négyes felvételéről hallgatunk meg.

Román Hofstetter F-dur vonós négyesének szerenát tételét hallották a Kodály vonós négyes előadásából. A hírek és a kinyerma előtt még Antonín Dvorzsák Cismol legendáját hallgatjuk meg, a legendák sorozatból ez a hatodik darab. Ez eredetileg négykezes zongorára készült, majd Dvorzsák zenekari változatot is készített belőle. A Bournemouth szimfonikus zenekart José Celebrié vezényli.

0: Antonín Dvorák opus 59, numero 6-os cis-moll legendáját játszotta a Bournemouth szimfonikus zenekar José Serebrié vezényletével. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a hírek után azonnal kezdődik a Kinyer Ma, játék és muzsika 10 percben. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli hazánkat. A kormányfő tegnap délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh, a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keret megállapodást már elektronikusan aláírták. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezést nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig egy tizede érkezett meg. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál, egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az országgyűlés nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság napjává nyilvánította. Alkohol és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától, holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők, az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 29 és 35, este 19 és 25 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szombati adásában Ariana Savai énekel és hárfázik. A svájci születésű spanyol klasszikus énekes, hárfaművész és zeneszerző most középkori és reneszánsz énekeket és dalokat szólaltat meg katalán, spanyol, portugál és más nyelveken. Ariana Savai a Mesterek órájában. Szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Nyolc óra, 7 perc.
0: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
4: Csak most sípol. Na, eltűnt.
3: Aki válaszol.
4: Zsabokorszky Ferenc, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok, ifjabb Bazsinka József vagyok. Köszönjük szépen, hogy ismét játszik velünk. Többször is beszéltünk már egymással. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan tölti most ezt a hétvégéjét.
4: Most nagyon jó programom lesz. Mannschaft vagyok, egy legénység egy hajón, és vitorlás versenyre hívtak meg. Balatonfüreden lesz a Tramontana kupa, ez egy közel 100 éves hajó, gyönyörű fahajó. Ilyen úgy mondják, hogy 8-szer jacht, egy közel 20 méteres, nagyon szép vitorlás, és ennek tulajdonképpen a tiszteletére van ez a verseny Balatonfüreden.
3: Hát akkor ez nagyon szép lesz, ez a hétvégi program. És akkor szombat reggel indulnak, gondolom, ugye? És akkor ez egész nap tart.
4: Így van a verseny, akkor kezdődik.
3: Hát nagyon sok sikert kívánok, úgyhogy jó szelet, nem tudom, hogy szokták mondani. Nem?
4: Igen, így jó szelet, ez a vitorlás köszöntés.
3: Akkor jó szelet kívánok. Elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor a Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyvet küldenénk el. Ez megvan már önnek?
4: Ez tavaly adták ki, vagy nem is tudom.
3: Igen.
4: Akkor az megvan. Azt megkaptam egy játék alkalmával.
3: Akkor ehelyett egy másikat fogunk majd küldeni.
4: Ja, köszönöm.
3: És a másik nyeremény pedig Gárdonyi Zoltán szonáták és Lajta László Trio Concertante című műve a Trio Concertante Budapest előadásában. Ezek a lehetséges nyeremények, és most négy zene lesz, négy portréval valós történelmi személyek ihlette hangszeres művekből válogattunk a mai reggelen. És hogyan az első? Egy kozák vezér fékevesztett vágtája több írót, köztük Viktor Hugót is inspirált. Költeményének hatása alatt keletkezett az elsőként idézett zenemű. Az első kérdés, hogy ki a zeneszerző, ki a címben szereplő történelmi alak?

0: eddig a részlet, tehát ki a zeneszerző és ki a címben szereplő történelmi alak?
1: Liszt Ferenc, és ez a Mazeppa.
0: Így van.
1: Nem a legjellemzőbb részlete, de a felvezető, hogy ez segített.
0: Hát talán nem. Így van, Liszt Mazeppa a megfejtés. Következik a második portré. Liszt nagy zenei portréfestő volt, úgyhogy maradunk az ő zenéjénél. A festmény alanya pedig a magyar történelem egyik nagyja. Gróf, közgazdász, író, államférfi, akit a legnagyobb magyar néven is szokás emlegetni. Nem csoda, hogy Liszt neki címezte Magyar Történelmi Arcképek című sorozatának első tételét. A kérdés, hogy ki lehet ő?

0: ki ez a történelmi személy?
1: Ez Grósz Széchenyi István.
0: Igen.
1: Ez egy súlyos zene egyébként.
0: Igen, elég súlyos volt itt az eleje. Kertész Lajos szólaltatta meg ezt a részletet, úgyhogy kettőből kettő megvan. Szimfónia részlete következik, amelyet szerzője eredetileg a francia forradalom bajnokának ajánlott, még nem később kiábrándult hőséből, és megváltoztatta a kompozíció ajánlását. Azt eláruljuk, hogy a szimfónia szerzőjének harmadik műve ebben a műfajban, a kérdés pedig, ki a zeneszerző, és kinek szólt eredetileg az ajánlás?

0: Eddig a részlet. És akkor a kérdés pedig az, hogy ki és kinek melyik művéből idéztünk.
1: Ludwig van Beethoven Eroika szimfónia és ez a Napóleon életörténet. Kinek az ajánlását eredetileg felírta még a hőskorban, amikor még itt abban a forradalomnak nevezett valaminek.
0: Hát igen.
1: De most ez mindegy. Úgyhogy. De aztán ő is kiábrándult belőle. Mármint ő Napóleonból akkor, mert
0: igen.
1: Azt a nevet húztál.
0: Igen, így van, így van. Tehát Beethoven a zeneszerző, és a Napóleon a történelmi személy, most a harmadik szimfónia volt most a részlet. A bécsi filharmonikusok játszottak, Simon Rattle vezényelt, úgyhogy az első három kérdés az mind hibátlanul megvan. De van még egy kérdés, balettzenével zárul a mai játék, az utolsó portré egy trák származású római gladiátort ábrázol, akinek a neve összefort a történelem legnagyobb rabszolga felkelésével. Történetéből Aram Hacsatúrján komponált balettet. Felvételünkön a bécsi filharmonikusokat maga a szerző vezényli. Az utolsó kérdés, hogy hívják ezt a gladiátort?

0: hogy hívják a gladiátort.
1: Igen, Aramhajsatúrján Spartacus.
0: Így van.
1: Valettjéből.
0: Szóval
1: nagyon szeretem ezt is. Ez sodró lendületű részlet. Nem tudom pontosan melyik jelenetet.
0: Hát ezt most én sem tudnám megmondani. De Hajsatúrján Spartacusával szólt most részlet, meg hát ez mindig ugye rendezőtől is függ, hogy éppen mit látunk, de persze van egy történet is. És ezt is a bécsi filharmonikusok játszották. A különlegessége a felvételnek, hogy maga a zeneszerző Aramhajsatúrján vezényelt, hiszen a felvétel 1962-ben készült. Úgyhogy egy régebbi archív felvételt játszottunk most le, és ebből kiderült, hogy mind a négy kérdésre tudta a választ, úgyhogy küldjük a Gárdonyi, illetve Lajta műveket tartalmazó lemezt, és a Filharmónia évkönyve helyett pedig egy másik nyereményt. Gratulálok a mai játékhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: És akkor nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok.
1: Köszönöm, köszönöm. Jó idő lesz.
0: Hát igen, nem fogunk fázni. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Kedves hallgatókat pedig hívom, és bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is. SMS-t írhatnak a 0630303060-as számra, e-mailt a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címre, vagy hívhatják az üzenetrögzítőt a 0630 759 60 10-es számon. Franz Schubert 6 polonéze közül az 5. A-dur hangnemű hangzik most el, Jarata Al és Andreas Greuthausen játszanak zongora négykezest.

Franz Schubert 6 polonéze közül az 5. A-dur hangnemű hangzott el Járatál és Andreas Greuthausen zongora négykezes előadásában. Most következzen Moritz Moszkowski, aki német-lengyel származású zeneszerző és zongora virtuóz volt. Neve ma főleg szalonis karakter darabjai révén él tovább. Az Opus 12-es 5 spanyol tánc eredetileg zongorára készült, de zenekari formában is nagyon jól tud működni. Most a londoni szimfonikus zenekart vezényli Ataulfo Argenta, a második tétel hangzik el.

Moritz Moskowski öt spanyol tánca közül a másodikat játszott a londoni szimfonikus zenekarát Ulfo Argenta vezényletével. Most meghallgatjuk Karl Kohaut egy ritkábban hallgatott zeneszerző F-dur landversenyéből a harmadik tételt. Ő a 18. században élt, nem csak zeneszerző, hanem lantos is volt, úgyhogy a műveiben már a késő barokk és a klasszikus stílus határvidékét halljuk. Hopkins Smith a lantos, Chiara Bankini és David Frantyé játszik hegedűn, David Courvoisier brácsán, Royal Dieltjén, Piccolo Gordoncán.

Karl Kohout F-dur landversenyéből a harmadik tételt, a Tempo di Menuettót játszott a Hopkinson Smith Lanton, Kiermann Kini és David Plantier hegedűn, David Courvoisier brácsán, Royal Diétien Piccolo Gordonkám. Sergei Rachmaninov Momon Musico sorozatából hallgatunk még egy tételt, és utána pedig ismét játszunk, következzen egy rejtvény, Dejan Lajic játszik zongorán.

0: Szergej Rachmaninov MoMA műzikójából az első Eszmol hangneműt játszotta, Dejan Lazic zongorám. 6 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a második rejtvényhez. Elmondom, miket lehet nyerni. Két eseményre vannak páros belépőink, az első június 21-én, tehát most vasárnap 15 órakor lesz az Óbudai Társaskörben. Az Anima napok keretében az Omázs a Devics János, a Korosi Kvartett koncertje ez, melynek tagjai Korosi Kájl Csongor és Osztrosics Éva hegedű, Kurgyis András brácsa és Devics Gergely cselló művész. Mozart C-dur diszonancen vonós négyesét játsszák, majd pedig Bartók Béla ötödik vonós négyesét. Néhány nappal később, június

Június 24-én szerdán 19 órakor Balatonfüreden a Vasari Galériában lesz a 20 éves Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál keretében Bogdan Mihailescu gitárművész szólóestje. A Kutna Horai Nemzetközi Gitárverseny első helyezettje volt egyébként ő, illetve Szalai Lotti gitárművész szólóestje ugyanezen a programon belül, ő a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjének korábbi hallgatója. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, kérem, hogy írják meg, hogy melyikre szeretnének eljutni, SMS-t 0630-30-30-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni, névvel, megfejtéssel és a kíván nyereménnyel. Mai rejtvényünk egy opera hősnőt keres. Királylány mégis rabszolgaként él idegen országban. Szerelme az ellenséges hadvezérhez köti, szíve viszont a hazájához és népéhez húz vissza. A következő ária a harmadik felvonásban hangzik el. A szereplő úgy érzi, talán soha többé nem láthatja viszont szülőföldjét. A kérdés, hogy melyik Verdi opera, melyik címszereplőjét halljuk Tokodi Ilona előadásában, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli.

Tokodi Ilona előadásában hallgattunk egy áriát a Magyar Állami Operaház zenekarának kíséretével, akiket Mihály András vezényelt. Verdi operáról volt szó, és az volt a kérdés, hogy ki a címszereplő, illetve mi az opera címe. Ez a kettő egybevág, ugyanaz a név, mint a cím, ez pedig nem más, mint az Aida. A harmadik felvonásból hallgattuk Aida áriáját, és akkor mondom a nyerteseket. Gerőfi Gerhárd Janka és Várhelyi Tibor, nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. És folytatjuk a zenehallgatást, most Verdi után Händellel. Az F-dur hegedű szonáta záró tétele következik, a 370-es szonáta szerzősége körül egyébként a modern kutatás kicsit óvatos, több forrás szerint nem teljesen biztos, hogy valóban Händel műve, de azért egy nagyon szép barokk hegedű szonátát hallgatunk most, Hiro Kurosaki hegedű művész és William Christie csembaló művész előadásában.

Georg Friedrich Händel F-dur szonátájának negyedik tételét játszott a híró Kuroszaki hegedűn William Christie csembaló. A másik nagy barokk mester Bach G-moll angol szvittjéből következik most a Gavotte 1-2 Sziatoszláv Richter zongoraművész tolmácsolásában.

Johann Sebastian Bach 808-as BWV számú G-moll angol szvitjéből a Gavottot, a Gavott 1-2-t játszott a Sviatoszláv Richter zongorán, befejezésül pedig Karl Maria von Weber 1867-ben komponált első szimfóniájából hallgatjuk meg a befejező finálét, amelyet Württemberg hercegének komponált, aki Webert 1806-tól alkalmazta. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Zavall is vezényli.

0: Karl Maria von Weber első szimfóniájának záró tételével ér véget a mai muzsikáló reggel. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Savall is vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. Ezt a svájci külügyminisztérium is megerősítette. A döntés előzménye, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint a közfeladat ellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Ceglét külterületén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. Mindenütt terült az ég, napközben túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután általában 29 és 35 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Gyöngyösi Levente, zeneszerző.
4: Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Gyöngyösi Levente. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a Dresdai Kreutzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
5: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
6: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
7: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
6: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
8: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
6: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. SMS számunk 0630 30 30 160, elektronikus posta címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, itt üzenhetnek nekünk. Elsőként pedig Wagner zenéje szól, a Bolygó Hollandi című opera nyitányát hallhatjuk, és ugye itt a nyitányban Wagner összefoglalja az opera eszmei tartalmát, két jellegzetes motívum áll egymással szemben. Az egyik az átoktól sújtott hajójával a viharos tengeren hánykódó, megváltást kereső hollandi témája, üres kvintekre épül, ez ilyen félelmetes, tragikus, komor motívum, a másik pedig a tiszta nőiségével megváltást hozó szenta, gyengéd, tiszta vonalú melódiája. Előadja a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Pinkás Steinberg.

Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájából szólt a nyitány, és hát ugye nagyon harcias, viharos, inkább talán ez a jó szó, viharos zenével indult ez a nyitány, és a végére ugye megnyugodott, egyre inkább szent a melódiája törelőre, mind diadalmasabb erővel a nyitány vége fele. A Bécsi Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Pinka Steinberg. Kamarazene következik most Domenico Cimarosától, a D-dur fuvola 4-es rondó tétele. Engem ez a fuvola 4-es egyébként Mozart hasonló összeállítású művére vagy műveire emlékeztet. Nem tudom, melyik született előbb, ugye nagyjából ők kortársak voltak. Cimarosa 1749-ben született, tehát 7 évvel korábban, mint Mozart, és jóval túlélte Mozartot, vagyis hát 10 évvel, 1801-ben hunyt el. A rondótételt most előadja Loa Poulin fuvolán, és közreműködnek a prágai Doležál vonós négyes tagjai.

Domenico Cimarosa D-dur fuvola négyeséből szólt a harmadik tétel, a Rondó. Előadta Loa Poulin fuvolán, közre működtek a prágai Dolezsál vonós négyes tagjai. Hárman játszottak ugye közülük. Romantikus zene következik Charles Gounod-tól, a második S-dur szimfónia részlete szól. Ez egy elbűvölő négytételes szimfónia, 1856-ban mutatták be. A finálét hallgassuk most, ami igazán optimista hangvételű. A Toulouse-i Capitol színház zenekara játszik, vezényel Michel Plasson.

0: Ez volt a finálé Sárgúnó második Ezdur szimfóniájából. Előadta a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, vezényelt Michel Plasson. Egy közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset okoz torlódást a budai alsó rakparton, a Csalogány utca vonalában. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 9:30, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják. Ferdinando Bertoni zenéje következik, ő egy itáliai szerző volt, a késő barokk és a kora klasszika határán élt és alkotott, és most Tancredi című operájából hallhatjuk majd Tancred áriáját. Max Emanuel Cencic énekel, ő egy horvát kontratenor, közreműködik az Armonia Atene, ez egy aténi együttes, a karmester pedig George Petro, ő görög karmester, zongoraművész és rendező.

Ferdinando Bertoni Tancredi című operájából szólt a címszereplő áriája. Max Emanuel Cencsics énekelt. Közre működött az Armonia Athénée, vezényelt George Petrou. Kamarazene következik Beethoventől, az Opus 16-os Ezdur zongora ötös. Egy tételét fogjuk meghallgatni, ugye ebben a zongora ötösben a zongora mellett négy fúvós hangszer szerepel, oboa, klarinét, kürt és fagott. Ebben a sorrendben van feltüntetve a partitúrában. Most a második tételt fogjuk meghallgatni, Andante cantabile, tehát ez egy éneklő, lassú tétel. Először a zongora mutatja be a témát az első 8 ütemben, utána lép be a többi fúvós hangszer, közülük először a klarinéton hallhatjuk majd a dallamot. Előadja Alfred Brendel zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Thunemann fagotton.

Szép, megnyugtató zene ez. Beethoven Ez-dur zongora ötöséből szólt a második tétel, Andante cantabile. Alfred Brendel játszott zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Tunemann fagotton. Egészen más zene következik most, Manuel de Falla a Háromszögletű kalap című táncjátékából szól, a Molnárné tánca, ahogy Dobos Kálmán írja a könyvében, spanyol muzsikus, spanyol zenéje. Nincs itt semmi nemű parfümillat, semmiféle granados-szerű álromantika, tehát grieg norvégeskedésére emlékeztető spanyolkodás, semmiféle albanis-szerű szalontónus vagy koncertpódium atmoszféra. Tiszta plein air fényben ragyog az egész zenekar. Előadja a Filharmónia zenekar, vezényel Carlo Maria Giullini.

Manuel de Falla a háromszögletű kalap című táncjátékából szólt a Molnárné tánca. A Filharmónia zenekar játszott, vezényelt Carlo Maria Giullini. Haydn a Teremtés című oratóriumából következik részlet, egy tercet. Christian Ölce, Scott Weil és Peter Lika énekel. Az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényli.

Haydn a Teremtés című oratóriumából szólt részlet egy tercet Christiane Ölce, Scott Weil és Péter Lika énekelt. Közreműködött az Európa Kamara zenekar, vezényelt Roger Norrington. A csembaló muzsika szerelmeseinek kedveskedünk a következő egy percben. Giovanni Picchi Todescáját játssza Sophie Yates.

0: Giovanni Picchi nyúlfark nyitó deszkáját hallottuk, Sophie Yates játszotta csembalón.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu, itt írhatnak nekünk, és ezek az elérhetőségek élnek majd a játék ideje alatt is, természetesen 10:30 körül. Most egy programajánlóval folytatjuk műsorunkat. Most szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, amelyhez a Liszt Múzeum is idén is számos programmal kapcsolódik. A részletekről Cselényi Máté igazgatót kérdezte Madarász Zsolt.
2: A programok már délután 4 órakor elkezdődnek, gondolom, hogy főleg a délutáni programok tekintetében a gyerekekre is gondoltak.
3: 3 típusú gyerekprogrammal készülünk, lesznek játékos hangszerbemutatók különféle időpontokban, itt zenész kollégák bemutatják az adott hangszereket, természetesen a gyermekek nyelvén, illetve lesz ilyen improvizációs foglalkozás is, amikor a gyerekekkel közösen lesz zenés foglalkozás, illetve még készülünk egy Zongora Titka nevű programmal, ahol a zongora működésébe, részleteibe avatjuk be a gyerekeket az ő nyelvükön.
2: Nem csak a zongorát mutatják majd meg, hanem a zongora őseit, rokonait, annak a működési elvét, például olyan különleges hangszereket is megismerhetnek a gyerekek, mint az üvegzongora vagy a pianino harmónium.
3: Igen, idén is készülünk tárlatvezetésekkel, amiket a kollégák korhű ruhában, tehát 19. századi ruhában fognak tartani, és a múzeum látogatás során megismerkedhetünk ezekkel a hangszerekkel, az említett üvegzongorával, vagy a nagy hangversenyzongorákkal, kisebb-nagyobb hangszerekkel egyaránt.
2: És ugye betekintést nyerhetünk abba, hogy tulajdonképpen hol is lakott Liszt Ferenc, hiszen az egykori lakásában fellelhető legérdekesebb tárgyakat, bútorokat, hangszereket ismerhetik meg.
3: Igen, a tárlatvezetések idén annyival bővülnek, hogy a kutatókönyvtárat is bemutatjuk, ami a földszinten található, egy nagyon szép olvasóteremmel, illetve ott őrzünk régi anyagokat is, és a tárlatvezetés utána valóban a Liszt Múzeumban folytatódik, ami Liszt Ferenc utolsó budapesti lakása volt. Itt található az egykori inasszoba, ebédlő, hálódolgozó szobája, illetve a szalonja is, ahol az órákat tartotta, amikor még a Zeneakadémia ebben az épületben működött. Ez volt a 2. épülete a Zeneakadémiának, és itt tartotta Liszt a mesterkurzusait, amit ma szalonként látogathatunk.
2: Egészen későn még éjjel 10:30-kor is lesz majd tárlatvezetés, és ezeknek az is a különlegességük, hogy nem csak magyar, hanem angol nyelven is, tehát valaki elviheti esetleg a magyarul nem beszélő ismerőseit is.
3: Igen, minden tárlatvezetést párhuzamosan csinálunk, tehát magyar és idegen nyelven is igény szerint tartunk, kollégáim így készülnek, hogy angol, illetve magyar nyelven is, illetve szükség esetén akár németül vagy franciául is tartanak tárlatvezetést.
2: És ezek között a programok között természetesen nem maradhatnak el a koncertek sem. Az első már délután 4 órakor elkezdődik, az utolsó pedig majd este 9:30-kor.
3: Igen, 3 koncerttel készülünk az idei programsorozatra. 4 órakor Kéri János fogja eljátszani a Transzcendens etüdöket. Utána 7 órakor az osztrák intézettel, az osztrák kulturális fórummal közös együttműködésben a Gug Duo kamarakoncertjét hallgathatja majd meg a közönség, és a késő esti, tehát 9:30-kor kezdődő koncerten pedig Simone Alessandro Tavoni olasz zongoraművész fog fellépni, ez pedig az olasz intézettel együttműködésben valósul meg ez a koncert.
0: Cselényi Mátét, a Liszt Múzeum igazgatóját hallották. A Liszt Múzeum holnapi programját, részletes programját megtalálhatják a Zeneakadémia honlapján. És ehhez kapcsolódóan most hallgassuk Liszt Ferenc nagy kromatikus galopját. Cifra György zongorázik.

Ez volt Liszt Ferenctől a nagy kromatikus galopp, Cifra György zongorázott. Jean-Baptiste Arban műve következik, Változatok a velencei karnevál dallamára. Vinton Marsalis játsza trombitán, az Eastman fúvós zenekar kíséri, vezényel Donald Hansberger.

Egy virtuóz trombita művet hallottunk, ez volt Jean-Baptiste Arban velencei karneválja, egész pontosan Változatok a velencei karnevál dallamára. Vinton Marsalis volt a szólista, közreműködött az Eastman fúvózenekar, a karmester Donald Hansberger volt. Joseph Bodin de Boismortier Don Quixote művéből hallgassuk most a Chaconte-t, ez egy hangszeres tétel, előadja Le Conseil Spirituel, a karmester Örvénikké.

1743-ban komponálta Joseph Baudin de Beaumortier a Don Quixote című opera balettjét, ebből hallottuk a Chaconne tételt. Előadta Le Concert Spirituel, vezényelt Örvéniké. Egy másik francia zeneszerzővel folytatjuk a délelőttöt, ő 19. századi komponista volt, En Chausson. Két dalt hallgassunk most tőle, Serenád és a Kolibri. Sandrine Pio énekel, Suzanne Manoff zongorázik.

Két dalt hallottunk Ellen Chaussontól, az Opus 13-as sorozatból a Szerenádot, Jean Laure versére, és az Opus 2-es sorozatból a hetediket, a Kolibri címűt, Le Coin de Lisle versére. Sandrine Pio énekelt, Susan Manoff zongorázott. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt. Részlet szól a Neruda postása című film zenéjéből. A szerző Luis Bacalov, aki egy argentin filmzeneszerző és rendező volt, zenét Enrique Barenboimtól, Daniel Barenboim apjától tanult. A Neruda postása filmzene fő témáját játssza most Itzhak Perlman hegedűn, közreműködik a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar, a karmester John Williams.

0: Részletet hallottunk a Neruda postása című film zenéjéből. Luis Bacalov volt a zeneszerző. A fő témát játszotta Itzhak Perman hegedűn, közreműködött a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar, vezényelt John Williams.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket, 4 koncertre sorsolunk jegyet, pontosabban az egyik az egy több órás rendezvény lesz, és van egy tárgynyereményünk, mondom a részleteket. Van 2 jegyünk ma este 8 órára a Szent István Bazilikába. Folytatódik a pénteki orgona koncertek sorozata. A nagy orgonán Szotyori Nagy Gábor játszik, a szentély orgonán Tóka Ágoston, közreműködik Cher Lívia, szoprán és Borsodi László trombita művész. Népszerű műveket játszanak, például Albinonitól az Adagio, aztán lesz Caccini Ave Mariája, Bach D-moll tokkáta és fúgája, és még sorolhatnám, tehát népszerű klasszikusok ma este 8-tól a Szent István Bazilikában. Van 2 jegyünk holnap szombaton délután 3 órára az Óbudai Társas Körbe. Folytatódik az Anima Napok programsorozata, ugye ma este kezdődik, erről hallhattak is interjút a mai muzsikáló reggelben G. Horváth Lászlóval. Holnap délután 3-tól az Era Nova Kamarazenekar játszik, a koncertmester Vavrinec András. Mendelssohn első és 10. vonós szimfóniáját, valamint Csajkovszki C-dur vonós szerenádját játsszák az Era Nova Kamarazenekar zeneakadémista hallgatókból, illetve frissen diplomázott művészek.

Tamás Brácsa, Devics Gergely cselló, Mozart és Bartók vonós négyeseket játszanak, tehát vasárnap délután az Óbudai Társaskörben. A tárgyereményünk pedig egy jazz CD, Charles Fembra jazzbőgős jazz CD-je. Ezekért lehet játszani. Egy opera nyitányt fogunk hallani. Az, aki a címben szerepel, ő az opera során ellop valamit. A kérdésünk, hogy mit lop el? Tehát ezt a tárgyat kell nekünk megírni, amit ellop az opera címében szereplő. Várjuk a válaszokat. SMS-t a 0630 30 30 106-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Ha a társas körbe, akkor kérjük, azt is írják meg, hogy a szombati vagy a vasárnapi délutáni rendezvényre.

Rosszini a Tolvaj Szarka című operájából szólt a nyitány, és a kérdésünk úgy szólt, hogy ugye mit lop el a szarka, ez a Tolvaj Szarka. A helyes válasz ezüst kanalat. Nagyon sok jó megfejtés érkezett. Hát, ha valaki ezüst étkészletet írt, azt is elfogadtuk, és tényleg nagyon sokan játszottak velünk, én nagyon örülök ennek. Mondom a szerencsés nyertesek neveit, mert hogy éppen végeztünk a sorsolással. Rohonyi Éva, Streit Gábor, Gergely Attila és Horváth István nyerte a koncertjegyeket, a tárgynyereményt pedig Somogyi Luca Lilinek sorsoltuk ki. Őt arra kérjük, hogy majd SMS-ben írja meg nekünk a posta címét, hogy feladhassuk neki a tárgynyereményt. A nyerteseknél szívből gratulálunk és köszönjük mindenkinek a játékot. A nyitányt pedig a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszotta Fischer Ádám vezényletével. Johann Sebastian Bach szóló hangszerre írt művei közül talán ugye a hegedű partiták, szonáták a legismertebbek, és ott vannak a cselló szonáták is, de szóló fuvolára is írt ugye Bach művet, az Ámor partitát. Ebből hallgassuk most a második tételt. Aurel Nicolai fuvolázik.

Johann Sebastian Bach ámol partitájából szólt a második tétel, Aurel Nicolé játszott fuvolán. Az apuka Bach után most következik az egyik fiú, Carl Philipp Emanuel Bach zenéje. Az Esz-dur oboa verseny Allegro tételét játssza Kis József. Közreműködik az Erkel Ferenc Kamarazenekar.

Carl Philipp Emanuel Bach Ez-dur oboaversenyéből szólt az első tétel, az Allegro. Kis József játszott oboán, közreműködött az Erkel Ferenc Kamarazenekar. Az óra végén pedig hallgassunk egy keringőt Sosztakovicstól, az első balettszvit ötödik tételét az Orosz Filharmonikus Zenekar játsza, vezényel Dmitrij Jablonszkij.

0: Dmitrij Sosztakovics első balettszvitjéből szólt az ötödik tétel, egy keringő, az orosz filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Dmitrij Jablonszkij.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 11 óra van, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Két közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Teleki László térnél, és sárgán villognak a jelzőlámpák a Szentendrei úton a Raktár utcánál. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Carl Nielsen Álarcos bál szvitjéből következik most a Kakastánc. A Dán Rádió szimfonikus zenekara játszik. A karmester Thomas Dauskort.

A kakas táncot hallottuk Carl Nielsen álarcos bár szvittjéből, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Thomas Dausgaard vezényelte. Kamarazenével folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Franz Schubert S-dur zongora triójából szól a második tétel, ez egy lassabb tétel, Andante con moto a tempójelzése. Előadja az Auer trió tagjai Fülei Balázs zongora, Kovács Péter hegedű, Varga István cselló.

Ez egy nagyon szép és különleges tétel. Franz Schubert Esz-dur zongora triójából szólt az Andante, előadta az Auer trió. Barokk zene következik, Antonio Vivaldi Ámor koncertójából szól két tétel, a jegyzékszáma 461, ezt eredetileg oboára komponálta Vivaldi, de most trombitán játsza Boldocki Gábor a második és a harmadik tételt, tehát egy lassú és egy gyors tételt hallunk, közreműködik az I Musici di Roma kamarazenekar.

Vivaldi 461-es edzékszámú Ámol koncertójából szólt két tétel, Largo és Allegro, előadta Boldocki Gábor trombitán és az Imuzici di Róma kamarazenekar. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassuk Glinka, Ruszlán és Ludmilla című operájából a Virtuóz nyitányt, az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényli.

0: Mihail Glinka, Ruszlán és Ludmilla című operájából szólt a nyitány. Az orosz nemzeti zenekar játszott, vezényelt Mihail Pletnyov, ő diktálta ezt a gyors tempót. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A zenéket Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Szabó Péter volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, Bolla Milán. A viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből, Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a Dresdai Kreitzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj velünk mai vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Szeretettel köszöntelek, Zsuzsa.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Évvégén beszélgetünk, kérlek, adjunk hírt arról, hogy milyen évet zárt a Kóta.
3: Hosszú időszakra kell akkor visszatekintenünk, mert tulajdonképpen az évad az ugye többnyire szeptembertől kezdődik, és a Kótának mindig vannak olyan kulcsfontosságú szerepet játszó rendezvényei, amelyek minden évben vannak. Ilyenek például az úgynevezett központi koncertjeink, mint amilyen az október 23-a, a Kodály születésnapja, tehát a december 16 környéki nagy koncert, illetve az ahhoz kapcsolódó magyar kórusok napja, illetve most már hónapja, ugye amikor beküldenek különböző felvételeket a kórusok a saját maguk koncertjeiről, karácsonyi koncertekről, vagy pedig Kodály Zoltán születésnapjához kapcsolódó koncertekről. Van a Kótadíj átadás, ami most is volt, van karvezető konferencia, ami mindig a Zenakadémia által szervezett Lantos Rezső emlékére rendezett karvezető versenyhez kapcsolódik. Ez idén is megvolt, és tulajdonképpen ennek az évadnak a legnagyobb eseménye az a Kodály Zoltán magyar kórusverseny volt, ami rendkívül sikeresen zárult, nagyon sok kórus jelentkezett, majdnem 50, és ezeknek a kórusoknak a fele ráadásul ifjúsági kórus volt, ami szerintem azért nagyon fontos, mert valahol mindig azt hiányoljuk, hogy a fölmenő rendszerben valahogy nem jutunk el odáig, hogy a felnőttek is énekeljenek, de hogyha a gyerekek énekelnek szívesen és jó színvonalon és szépen, akkor reménykedhetünk abban, hogy majd amikor elérnek az ifjúkorba vagy a felnőtt korba, akkor keresnek maguknak olyan amatőr kórust, ahol kamatoztathatják a tudásukat és szép élmények érik őket továbbra is.
2: És említetted is, hogy a szakmai konferenciáknak kiemelt jelentőségük van. A Zeneakadémia helyszíne hagyományosan ezeknek a konferenciáknak. Hogyan tudnád összefoglalni a mostani konferencia konklúzióit?
3: Nagyon régóta rendezi a Kóta ezeket a konferenciákat, és a profilja az évek során nagyon sokat változott. Tehát én emlékszem, hogy 2-3 évtizeddel ezelőtt igazából inkább az előadások voltak középpontban. nagyon rangos meghívott előadók voltak, akiket nagyon jó volt meghallgatni, de ez valamilyen módon ugye közönséget végül is passzivitásban hagyja, és amikor ezt elkezdtük érezni, akkor kezdtünk olyan konferenciákat szervezni, ahol például a repertoár bővítés volt a középpontban. Akkor sok olyan karnagyot hívtunk, akikről tudtuk, hogy érdekes műveket tanítanak, adott esetben iskolai kórusoknak, ifjúsági kórusoknak, vagy akár a felnőtt kórusoknak, akár egynemű karoknak, női karoknak, férfi karoknak, de ez meg talán a másik véglet volt, tehát hogy akkor ott egész nap ment a repertoár bővítés, valamennyien énekeltünk, nagyon sok érdekes dolgot vittünk magunkkal, de most az utóbbi időben én úgy érzem, hogy egy nagyon jó egyensúlyt kezd megtalálni a konferenciáknak a programja, mert most vannak ugyan előadások, de kevesebb, és akkor

0: változik. Tehát ha mi nem változunk, hanem maradunk ugyanaz a tudományos magyar kórusszövetség, akik vagyunk már sok-sok éve, akkor elveszítjük a kapcsolatot a bázisunkkal. És ugye van részben ez a karvezető konferencia, ami tavasszal van a Zeneakadémián, de most már volt a második karnagyok országos találkozója, ami ugye június elején Veszprémben volt. Nagyon széles körből próbáljuk válogatni az előadókat, tehát nem csak karnagyok vagy zenetudósok kapnak meghívást, hanem adott esetben kórustagok és szervezők, és adott esetben orvosprofesszor, és hasonló a téma iránt érdeklődő, és a téma csinyát, binyát tudó zeneszerető, vagy kórus szerető, vagy éppen kórusban éneklő emberek.
1: Például nagyon széles. A kórus marketing, a kórus hangképzés, tehát egy kicsit
0: tágabb perspektíva van, és legfőképpen is én azt érzem nagyon fontosnak, hogy a gyakorlati oldalról próbáljuk megfogni. Tehát azt gondolom, hogy elméleti előadásból is nagyon sokat lehet profitálni, de amikor az ott ülő közönség, aki ugye műveli ezt a szakmát, gyakorlatban megtapasztalhatja, és egyfajta dialógus során ő saját maga is terelheti adott esetben a témát arra, merre ő szeretné, és ami érdekli, akkor ez szerintem nagyon-nagyon jó hozadékkal jöhet létre.
1: És említed a gyakorlatot, és ezen a ponton térjünk át a Muzika Nostra kórus idei évére. Nagyon sok különleges koncerttel leptétek meg idén is a érdeklődőket. A következő felvételen mit ajánlasz, mi szóljon a kórustól?
0: Bartókot ajánlanék, hiszen az idei tavaszi évadunknak szerintem az egyik legkiemelkedőbb koncertje In Memoriam Béla Bartók, tehát egy Bartók emlékére rendezett koncert volt, ahol nem csak Bartók művek szóltak, hanem a 20. század nagy mestereitől, tehát például Szokolai Sándortól, Pár Miklóstól, Szőnyi Erzsébettől, Tóth Pétertől is voltak darabok, de én azt gondolom, hogy a Bartók iránti tiszteletből hallgassuk meg most a Leánykérőt.

0: Bartók Béla Leánykérő című művét énekelte a Muzika Nostra kórus. Magazinunk vendége Mindszenty Zsuzsanna vezényelt. Említed a tavaszi Bartók emlékkoncertet. Mi mindent énekeltetek?
1: Erre úgy válaszolnék, hogy nem csak énekeltünk, mert az utóbbi időben a Muzika Nostrának a, hogy úgy mondjam, koncertrendezői profilja változik. Ugye, hogy a kóta is sok mindent változtatott a különböző berögződött programokon, én is úgy éreztem, hogy valamit muszáj változtatni, és megpróbáltuk úgy rendezni a koncerteket, hogy mindig van például egy vendégművészünk, vagy kettő is adott esetben. Másfelől meg megpróbáljuk a társművészetekhez közelíteni, az irodalomhoz szinte mindig, tehát mindig elhangzanak versek, vagy adott esetben prózai részlet, sőt, most nagyon érdekes, mert majd a következő évadra van már egy olyan ötlet, felkérés, amikor egy képzőművésszel együtt fogunk egy koncertet rendezni, amit még ki kell találni, hogy hogyan lehet ezt úgy összeilleszteni, hogy ne csak az legyen, hogy falon függenek a képek, mi meg

0: énekelünk, hanem hogy a kettőnek egymáshoz legyen valódi köze. De én úgy érzem, hogy mindenképpen meg kell újulni, és most az utóbbi évben talán azt mondhatom nagy örömmel, hogy egy bizonyos, talán nem mondom, hogy mélypont, de egy stagnálás után sikerült ebből kilépnünk, és érdekes koncertek jöttek létre. Tehát például az évadnak az első koncertje volt ez a Szerelem a láthatáron, ugye a Valentin nap környékén, vagy Bálint nap környékén rendeztük, és itt meghívtuk Pelczer Ferenc gitárművészt vendégnek, illetve Kővári Eszter Sárát, aki szopránénekes, és velük közösen működtünk, úgyhogy volt olyan, amit például együtt énekeltünk Pelczer Ferenccel, de ők ketten is előadtak, részben reneszánsz művek szólaltak meg, részben kortárs művet is megszólaltattak, tehát ez mindenképpen színezi a kórus koncertet, mert én azt gondolom, hogy egy átlagembernek nem biztos, hogy nagyon könnyű egy koncerten ott ülni, és adott esetben egy óra, vagy egy másfél óra hosszat, csak a kórus muzsikát hallgatni.
1: Tehát könnyíti a befogadást.
0: Könnyíti a befogadást, és egymásra ráerősítenek a dolgok. Akkor ugye jött ez a Bartók koncertünk, ahol Baráth Bálint zongoraművész volt a vendégünk, akit hát többek között azért hívtunk meg, mert nagyon szerettük volna elénekelni a Bartók falunt, ami nem egy egyszerű ügy, de hát Bálinttal már nem először énekeljük a Bartók falunt. Én úgy érzem, hogy ez a bartóki vokális zeneszerzői művészetnek az egyik nagy csúcspontja, és egy karnagynak sem mindennapi feladat, nem beszélve arról, hogy rendkívül nehéz a zongora kísérete, úgyhogy akárki nem játszhatja el. Bálint ezt most már nagyon jól játssza. És akkor nem régiben volt május elején egy olyan koncertünk, aminek az volt a címe, hogy tavaszi szél vizet áraszt, és ebben például a közönséget is megénekeltettük, közösen énekeltünk népdalt, és a vendégünk pedig Nagy Márta zongora művész volt, akivel azért volt nagy élmény együttműködni, mert egy csomó olyan régebben általunk már énekelt ciklust szedtünk elő, amikhez zongora kell, de nem elég az utolsó pillanatban csatlakozni, hanem muszáj együtt próbálni. És Márta hajlandó volt jönni, és próbáltunk együtt. Például a nagyon ritkán hallható Rachmaninov 6 kórusdalt énekeltük egy női kari darab zongora kísérettel, de hát azt mondhatom, hogy egy zongora verseny helyen közel ez is, mert nagyon nehéz a kísérete. Vagy a Schumann Mädchen Lieder sorozatot, ez 4 tételből áll, amit senki nem énekel soha, és egy olyan üde, csodálatos, kedves ciklus, nem is nehéz ráadásul, ezt is nagy örömmel énekeltük, az Orbán miséből énekeltünk, a 6-os miséből énekeltünk 2 tételt, Szőnyi Erzsébettől a Sik Sándor himnuszokból egyet, és a végén a Bárdos Lajos művélevel, a Menyecskével zártuk, de Mártának is adtunk olyan lehetőséget, hogy szólóban tudja megmutatni saját magát, és az utóbbi időben ezek a tendenciák, hogy a vendégek nem csak kísérőként működnek közre, hanem mindig hagyunk nekik arra is lehetőséget, hogy ők saját maguk válasszanak valami szép darabot, egyet, kettőt, vagy akár többet is.

0: Mai műsorunk vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Említett, hogy fontos a folyamatos megújulás, változás. 1994 óta, a Muzika Nostra kórus alakulása óta változott-e a küldetése az együttesnek?
1: Azt gondolom, hogy valamilyen szempontból igen, mert egy fiatal együttes esetében, amikor még ugye én is viszonylag fiatal voltam, úgy éreztem, hogy nagyon fontos például a versenyekre járás, meg a külföldi utak. Tehát azt kell mondjam, hogy valamilyen módon tudatosan építettem a Muzika Nostrának az életrajzát, tehát hogy elmentünk nagy nevű versenyekre, kisebb versenyekre is mentünk, és nagy örömmel készültünk ezekre a versenyekre, és úgy érzem, hogy minden együttest nagyon fejleszt az, hogyha versenyen vesz részt, mert akkor a tőlünk telhető legtöbbet kell magunkból kihozzuk. Nem mint hogyha máskor nem kéne, de egy verseny az különösen inspiráló ilyen szempontból. Az utóbbi, hát azt mondhatom, hogy 10 évben szinte alig utaztunk. 2 éve voltunk Salzburgban, de nem versenyen, hanem csak énekelni templomban, illetve a Magyar Házban. Részemről nem tartom már annyira fontosnak, hogy versenyre menjünk, inkább azt, hogy jó koncerteket énekeljünk, ahol olyan darabokat énekelünk, amelyeket valóban szeretünk, tehát nem vagyunk esetleg egy kötelező darabba belekényszerítve, hogy jó közönséget próbáljunk toborozni azok, akik szeretik azt, amit mi csinálunk, tehát egy kicsit más inkább az élvezet irányába megy el, és hát mondom most ebbe, hogy valamilyen módon az ismeretterjesztés, a társművészetekkel való kapcsolat, illetve a vendégművészek szerepeltetése mindenképpen fontos. De például a következő évadban, ami ősszel kezdődik, hogy szeretnénk megint egy kórus találkozót rendezni, tavaly is volt ilyen. Tavaly 2 olyan kórust hívtunk meg, ahol mind a 2 kórusnak a karvezetőjét én tanítottam az ELTE-n. Most már a Tutti Cantabilét meghívtuk, amelynek a jelenlegi karnagyát, a Budasárát tanítottam szintén. Még szeretnék még egy együttest meghívni, de ez még titok, majd kiderül ősszel. De lesz például szép egyházi koncertünk az Arszakrán, a Tabáni templomban, a Mátyás templomban van egy meghívásunk advent első vasárnapjára. Tehát általában az van, hogy minden hónapra esik egy fellépés, és ennél sűrűbbet én nem is szeretnék, mert úgy érzem, hogy a felelősséggel való felkészülés az mindenképpen nagyon szükséges.
0: Milyen közösség most jelenleg a Muzika Nostra kórus?
1: Amikor a COVID a nyakunkon volt, az minket is szétzilált egy kicsit. Nem mindegy, hogy egy 34 tagú női kar énekel együtt, vagy pedig egy 21 tagú női együttes, már majdnem ének együttes, hát még azért kamarakórusnak mondhatnám. De azok, akik most énekelnek a Muzika Nostrában, ők nagyon hűségesek. Már egy jó ideje nem változik a tagság, nem mennek el, nem is nagyon jönnek újak, tehát volt egy-két új tagunk, de mindenki nagyon hűséges, és elég rendesen járnak is próbára. És ennek következtében, hogy kevesebben vagyunk, talán szorosabb is a közösség. Mert én régen mindig azon az állásponton voltam, hogy egy több tagú kórusnál, 35 főnél, vagy akár 50-60, nem feltétlenül az kell, hogy mindenki egymás kezét fogja, egy irányba menjen, és állandóan együtt legyen, hanem az a lényeg, hogy mindenki megtalálja magának azt az 1, 2, 3, 4 embert, akivel szívesen van együtt, aki mellett szívesen énekel, és akivel esetleg még a kóruspróba előtt kávézni is elmegy, vagy fagylaltozni. Tehát akkor inkább ilyen kis csoportok voltak együtt. Én most úgy érzem, hogy sokkal egységesebb a kórus, és hát én nagyon szeretek velük lenni. Tehát nagyon helyesek, és egymás problémáját is valahogy számon tartják, és próbálunk segíteni egymásnak, és lelkileg támogatni, ami adott esetben nagyon szükséges, mert történnek olyan dolgok, amikor nagyon szükségünk van egymás támogatására.
0: Mi a legfontosabb feladata szerinted egy ilyen típusú kórusnak, mint a Muzika Nostra kórus? Kérdezlek, mint a Kóta társelnökét.
1: Hát, hogy tőlünk telhető legjobb művészi produkciót próbáljuk magunkból kihozni, ez mindenképpen, tehát ez a szakmai oldala a dolognak. De azt kell mondjam, hogy ugye én egyszer próbálok egy héten. Az évek során többször felmerült, hogy ahhoz, hogy ezen túl tudjunk lépni, és még jobbak legyünk, ahhoz kellene a heti 2 próba. És akkor én kérdeztem a kórust, hogy mit szóltok hozzá, hogyha a heti 2-szer próbálnánk. Mire közülük sokan azt mondták, hogy ők azt már nem tudnák vállalni. És akkor én átgondoltam ezt az egészet, és azt gondoltam, hogy nekem többet ér az, hogy ezek az emberek vannak együtt, hogy velük énekelek, hogy velük csináljuk a közös programokat, mint az, hogy most az égbemutató produkciót hozzunk létre, de azért a tőlünk telhetőt megpróbáljuk megtenni, és én úgy érzem, hogy valamennyien igényesek vagyunk, tehát ők is igénylik azt, hogy amit kiadunk a kezünkből, amire meghívjuk a közönséget, az valóban olyan legyen, hogy nyugodt lelkiismerettel mehessünk haza.
0: Tehát a szakmaiságon túl az együtt, közös...
1: Feltétlenül, úgy érzem. Tehát a profi kórus az nyilván a szakmaiságról szól elsősorban, de szerintem egy nem hivatásos énekkar nagyon nagyban szól a közösségről, és az egymás iránti szeretetről, a barátságról, az empátiáról, az egymást segítésről. Szóval ezek nagyon fontos dolgok.

0: Magazinunk vendége, Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra kórus alapító karnagya. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, mi minden vár a Kótára a következő évadban, szeptembertől.
1: Hát ezt mi is szeretnénk tudni, mert az, hogy milyen programokat álmodunk, ez egy része a dolognak. A másik része a dolognak az, hogy vajon milyen támogatás lesz ehhez. Ugye most nagy változások vannak, tehát nyilván ez mindenkit érint, nem csak a Kótát érinti, és nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy évek, sőt azt mondhatom, hogy évtizedek óta küzdünk a működési támogatással, tehát nagyon jó lenne, hogyha egy külön költségvetési sorra kerülhetnénk, mint ahogyan az régen volt annak idején a 70-es években, amikor a Kóta még egy államilag támogatott szervezet volt, és amikor átalakultunk civil szervezetté, akkor ez ilyen módon megszűnt. Természetesen rengeteg energiát teszünk abba, hogy pályázzunk, lehetőleg minden olyan pályázatnál ott legyünk, ami segítheti a működésünket. Nagyon szeretnénk mi is olyan rendezvényeket, vagy legalább egy olyat szervezni, ahol nagyon sokan találkoznak, nagyon sokan énekelnek együtt, százan, akár ezren. Ugye éppen COVID kezdeti évében volt egy ilyen nagy operakórus rendezvényünk, és az nagyon nagy öröm volt, és nagyon kedvező visszhangja volt, lehet, hogy valami ilyesmit is kellene csinálnunk, de hát az egyes zeneszerzőknek a jubileumi pontjait is érdemes megünnepelni. Tervezünk és reméljük, hogy rendben is lesznek ezek a dolgok, és szépen meg fogjuk tudni csinálni.
0: Tulajdonképpen mi a jelentősége Magyarországon egy ilyen típusú civil szervezetnek, mint a Kóta, akár külföldi relációban?
1: Nagyon jó a kérdés, mert most pont abban dolgozunk, hogy a világban, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy Magyarországon közvetlen környezetünkben levő sok változás kapcsán nagyon pontosan megfogalmazzuk azt, hogy tulajdonképpen mi miért is vagyunk, és mik a céljaink, és hova akarunk, hogy úgy mondjam, kiukadni, és kik azok, akiknek érdemes csatlakozni hozzánk. Ugye tulajdonképpen az identitásunkat kell valamilyen módon nagyon világosan megfogalmazni, illetve azt, hogy miért jó a Kótához csatlakozni, miért jó oda tartozni. A szakmai tartalmát kellene nekünk nagyon világosan megfogalmazni. Van egy generáció, mondjuk, hogy a 40 fölötti generáció, aki nagyjából tudja, hogy mi a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a Kóta, de azt kell mondjam, hogy a fiatalabb generációban nagyon sokan egyáltalán azt se tudják, hogy létezik a Kóta, és ha létezik, akkor egyáltalán mit csinál. Pedig szívesen dolgozunk értük, de hát a világ olyan, hogy manapság az individuális dolgok a közösségivel szemben sokszor jobban előtérbe kerülnek. Tehát egy fiatal esetleg úgy érzi, hogy ő tudja saját magának csinálni a dolgait, van egy kis együttese, majd ő szervezi az utakat, azt egyébként is a Kóta nem tudja neki megszervezni, igazából miért is kell neki oda tartozni. Hát pontosan azért, mert az éneklés az nem egy magányos dolog, nem egy individuális dolog, abban az esetben, hogyha kórus éneklésről beszélünk, hanem közösségi tevékenység. És mennyivel jobb ezt az egész dolgot úgy tenni, hogy érezzük azt, hogy körülöttünk más is teszi ezt. Egyébként a kórustagoknak is jót tesz, amikor például elmennek egy nagy rendezvényre, ahol látják, hogy hát nem csak ők énekelnek, hanem mások is énekelnek. Ez egyébként az ifjúsági kórusmozgalomra szerintem különösen érvényes. Éppen a nemrégében jártam a Keszthelyi Helikonon, ahol mondom, ezt az egyik legfontosabb hozadéknak éreztem, hogy a gyerekek hallják, hogy országszerte mennyi kórus van, és milyen nagyon jól énekelnek, és akkor őnekik is több kedvük van ott maradni a kórusban, és ezt az egészet csinálni. Vagy legyen szó egy Kodály versenyről, igen. Ahol egyébként nagyon sokan meghallgatták a többieket is, tehát nem úgy ment, hogy egy kórus bement, és akkor utána ment haza, hanem sokan beültek, és részesei lettek annak az élménynek, amit a kórusok adtak. Tehát, hogy én ezt a közösségi vonalat hangsúlyoznám mindenképpen, és ajánlanám is a fiatalabb korosztálynak is. Mert hogyha együtt vagyunk, akkor annyi minden sok új ötlet, tapasztalat merül föl. Tehát ugye mi az idősebb korosztály, még úgy érezzük, hogy át kell adjuk nekik azt, amit mi tudunk. Nem biztos, hogy ők azt mind veszik, és nem is baj. Én nem gondolom, hogy mi megsértődnénk azért, hogyha ők valamit mást akarnak, de talán egyfajta gondolkodást elindít az, amit egy idősebb mond, és akkor a fiatal úgy érzi, hogy na, én nem ezt akarom, de valami mást akarok. Tehát, hogy egymást inspiráljuk arra, hogy mindenképpen gondolkodjunk arról, hogy hogyan lehet a kórus éneklést valóban közösségévé tenni, és hogyan tudunk egymás mellett úgy dolgozni, hogy ne csak egymás mellett legyünk, hanem együtt legyünk.
0: És ez a párbeszéd folyamatosan fönt maradjon.
1: Így van, igen, igen.
0: Több mint 5 évtizede.
1: 1970-ben alapították azt a kótát, ami államilag finanszírozott szervezet volt, de egyébként azt kell mondjam, hogy a 19. század végére tehető igazából a legkorábbi gyökerek, amikor Erkel Ferenc és Ábrányi Kornél megalapította az Országos Magyar Dalár Egyletet, tehát tényleg komoly történelmünk van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az Énekelj velünk mai vendége Mindszenty Zsuzsanna, a Kóta társelnöke, a Muzika Nostra női kar karnagya volt. Felvételeinken az együttes énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csak nem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között mára tervezett tárgyalások. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás kiterjed Libanonra is. Orosz légi támadások érték hajnalban Ukrajna északkeleti és középső részét. Dnipropetrovszk megyében egy kislány meghalt, egy nő pedig megsérült. Harkiv megyében 10 ember, köztük 4 gyermek sebesült meg. Találatért 2 hajót is. A Fekete-tengeren 3 ember vesztette életét, 7 másik megsérült. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról, arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek szerintük orosz propagandát, háborús riogatásokat terjesztettek. Hozzátette a cél a jószomszédi viszony erősítése és a külhoni magyarok helyzetének javítása. Jelzett turista utakra, köztük a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes azbesztel szennyezett kőzuzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A potenciálisan érintett, eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé a kirándulók biztonsága érdekében. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot, de a felkavaródó por tartós belélegzése veszélyes, így a szövetség szükség esetén a turistautak nyomvonalának módosítását is mérlegeli. Kigyulladt Ausztriában egy magyar rendszámú turistabusz, amelyen több mint 30 ember, köztük 27 magyar fiatal is utazott. Az égő buszról valamennyien sértetlenül szálltak le, közölte a Telex a helyi sajtóra hivatkozva. A jármű Steyerországban az S6-os gyorsforgalmi úton haladt, amikor a motortérből füst és lángok csaptak fel. A sofőr azonnal megállt, hogy az utasok kiszállassanak. Helyszíni jelentések szerint a buszon egy foci csapat utazott, a tűzoltók eloltották a lángokat, a fiatalokat pedig pótlóbusz szállította tovább. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt, török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával készített 18. századi szabja is. Ami az időjárást illeti, a túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29 és 35, késő este 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos holnap éjfélig.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
3: Élénken emlékszem a jelenetre, amikor Mezei Éva, a 25. színház stúdiójának vezetője leült velem, az akkor már népszerűvé vált József Attila dalok szerzőjével, és megkért, hogy zenésítsek meg stúdiósai részére néhány Vörös Sándor verset. Fölösleges dolog, mondtam akkor nagy magabiztosan, hiszen a vörös versek már magukban is zenélnek. Aztán hazamentem, és megírtam egy tucat dalt, amelyeket mindmáig énekelünk.

Azóta is sokat gondolkozom ezen, s ma már úgy vélem, sikerült megértenem a jelenséget. Vörös Sándor muzsikáló versei magabiztos természetességgel használják a régmúlt időkben keletkezett formákat. Saját korának szóló üzeneteit nem gátolják még a hajdani énekelt vers műfajának szerkezetei sem. A vers ugyanis csak a legújabb időkben születik puszta olvasásra, netán szavalásra, eredeti formájában énekelt szövegként dallamra íródott mindig akár a népdal. Az európai folklór éneke is, ezen belül a magyar népdalok is, voltak éppen ennek az évezredek homályából eredő régi műfajnak, az énekelt versnek a túlélői. Az írástalan néphagyomány sokféle dalformát őrzött meg élőformában, és ezeknek különféle változatai, dallamukat vesztve, vagy szemérmesen rejtőzködve, a mai költők verseiben is megtalálhatók. Vörös Sándor viszont, aki ismerte és kézben tartotta a világ talán összes versformáját, az antikvitástól napjainkig, bátran és gazdagon felhasználta az ódon énekelt vers szerkezeteit nagyon is kortárs verselésében. Ennek köszönhető talán, hogy bizonyos ritmikus versei oly nagy népszerűséget vívtak ki maguknak az óvodások körében is. A gyerekek megbabonázva éneklik ezeket, pedig sokszor a szövegüket sem értik pontosan. Az énekelt vers dallama a szöveg ritmusán keresztül is magával ragadja az erre még különösen érzékeny lelkületüket.

Az énekelt vers tárgykörében az első leckét éppen tőle kaptam, amikor 1976-ban az egyetemi színpadon tartott közös estünkön a következőket mondta. A vers éneklés ősi dolog, hiszen az ősidőben a dallam és szöveg elválaszthatatlanul egy volt. A dallam, a ritmus, a különböző hangszínek oly szorosan kapcsolódtak egybe, hogy például Kínában Tao Yuan Ming költő a 6. században csinálta meg először azt, hogy egy húrtalan hangszert fogott a kezébe és mondta a verseit. De még annyira hozzátartozott a hangszer a dologhoz, hogy ha az nem is volt hangszer, csak egy húrjaitól megfosztott hangszer, mégis úgy szavalta a verseit, hogy legalább a hangszer jelképét kézben tartotta. Még ennyire általános volt az énekelt vers, ami természetesen ma is él, ma is létezik, vannak a világ minden táján költők, akik verseiket énekre írják. Amerikában Carl Sandburg volt ilyen, aki a verseit énekelve adta elő, a Szovjetunióban Bulat Okudzsava, Magyarországon Erdély József. Ma is vannak énekelt versek, amiket a szerző egyszerre énekbe és zenébe és szövegbe formált. És van persze az is, amit itt hallottunk, hogy a versek nagyrészt régebbiek, 1930-as, 1940-es évekből valók, és most kaptak zenét utólag.

Egyetlen olyan dalom van, amelyet Vörös Sándor kérésére zenésítettem meg, ez a Macska induló. Egy közös fellépés alkalmával nyújtotta át nekem a kis cédulára írt verset azzal, hogy ehhez zene kellene. Nagyon meglepődtem, mert rá ez egyáltalán nem volt jellemző, soha senkit nem kért meg, engem is beleértve, hogy írjanak zenét a szövegére. Látva a megdöbbenésemet, magyarázkodni kezdett. Mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Nézem a verset, így kezdődik. Kurrog, kurrog, kormos macska. Mondom, Sándor, ez hol közéleti? A második versszak az olyan békeharcos válaszolta. Mikor aztán megmutattam neki a dalt, jót nevetett, és azt mondta, haha, ez a Komeini Ajatollah indulója.

Hogy zenei műveltségét mikor és honnan gyűjtötte össze a költő, nem tudom. Viszont tény, hogy messze menőkig tájékozott volt e téren. 1967-ben például egy interjúban így nyilatkozott. A zene melódia anyaga a korai dolgaimra nagy hatással volt, most inkább a zenei struktúrákból tanulok, a fúga, szonáta, rondó szerkezetet igyekszem szavakkal is megvalósítani, a verseimet zenei formákra építeni. Ennek szép példája az első szimfónia című verse, melynek négy tétele a négy évszakot jeleníti meg. Ez persze nem puszta felsorolás. Borhi László régész professzor szerint a négy évszak ábrázolása amellett, hogy az égi és földi szférára utalt, az örök idő periódikusságának, a keletkezésnek és elmúlásnak a gondolatát fejezte ki már a klasszikus ókor hagyományaiban is. A versszimfónia első tétele a tavaszt megjelenítő jubilus. A versformát Balassi Bálint óta ismerjük, több verset is írt ebben a metrumban, melynek általa megadott nóta jelzése a spalkó nótája. A dallam után kutatva a szokatlan versforma vezetett nyomra. Pap Géza, a régi magyar dallamok tára második kötetében több variánsban közöl egy egyházi dallamot, melyről azt feltételezi, hogy ez a dallam a Balassi Ama 7 versének, melyet a spalkó nótájára írt. E dallam elemeit felhasználva alakítottam ki a most következő éneket.

A következő tétel a nyár. Himnusz a naphoz. A mezopotámiai és óegyiptomi naphimnuszok kései utódát szintén középkori versforma hordozza. A 16. századból katolikus énekes könyvekből ismert háromsoros, nyolcszótagú strófa, ó aurora lucidissima, ó fényességes szép hajnal szöveggel, a fény forrását, a keresztény boldogasszony dicsőítő hajnalének versformája.

A harmadik, őszt idéző tétel címe Waltz Trist. Szomorú valcer? Hát semmiképpen sem az angol keringő jutott eszembe, amikor dallamot kerestem hozzá. Inkább a középkor szent háromságot szimbolizáló, hármas lüktetésű úgynevezett perfekt üteme, a korai többszólamúság hangzás világára emlékeztetve.

telet szimbolizáló negyedik tétel a haláltánc. A vágás, azaz kanásztánc ritmusú versszöveg formája is a késő középkori Európába vezet bennünket. A kontinensen végig söprő pestis járványok értelmetlen pusztításai olyan megrázkodtatást jelentettek ebben az időben, hogy azt már alig-alig lehetett feldolgozni. A krónikák arról tudósítanak, hogy a pusztító járványtól való rettegés az élők körében topzódó táncőrületet váltott ki. A korábbi hagyományokból a 14. század második felében született meg a haláltánc műfaja, mely az élőket képben és versben figyelmeztette a halál közelségére, és arra, hogy a halál előtt minden ember egyenlő.

0: Vörös Sándor muzsikáló verseiről szóló műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: A 2013. július 3-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenye szól. James Geffigen vezényel, közreműködik Lawrence Power méhegedűn. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban, az Elbphilharmonie-ban. Elsőként szóljon Richard Strauss Macbeth című szimfonikus költeménye Shakespeare drámája nyomán, opusz 23-as. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Geffigen vezényli.

Macbeth. Richard Strauss szimfonikus költeményét hallhatták Shakespeare drámája nyomán. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Gaffigan vezényelt. A folytatásban Grazina Bácsevics Brácsa versenye szól. Lawrence Power játszik méhegedőn, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Gaffigan vezényli.

Grazsina Bacsevics Brácsa versenyét hallhatták, Lorenz Power játszott méhegedűn, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Gaffigan vezényelte. Ráadásként szóljon Johann Paul van Westhoff d-moll szonátája, harangimitáció, előadja Lorenz Power méhegedűn.

Johann Paul von Westhoff d-moll szonátáját hallhatták, harangimitáció. Lorenz Bauer játszott mélyhegedűn. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenye szól. Közreműködik Lorenz Bauer mélyhegedűn, James Geffigen vezényel. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban. A folytatásban Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Iváné Jálom című művének nyitányát hallhatják, Opus 21-es. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának élén James Geffigen.

Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi Álom című művének nyitányát hallhatták, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Gaffigan vezényelt. Befejezésül előadásokban Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művéből szólnak részletek, az első, második és harmadik szvitből, opusz 64-es. Montágók és Kapuletek, Júlia a kislány, Állarcosok, Rómeó és Júlia, erkély jelenet, Tybalt halála, Rómeó Júlia sírjánál, Júlia halála.

0: Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művéből szóltak részletek az első, második és harmadik szvitből. Sorrendben a következők: Montágok és Kapuletek, Júlia a kislány, Állarcosok, Rómeó és Júlia, erkély jelenet, Tibalt halála, Rómeó Júlia sírjánál, Júlia halála. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Geffigen vezényelt. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallhatták, közreműködött Lawrence Power mélyhegedűn, vezényelt James Geffigen. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban. Szerkesztette Ottmar Dávid.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Franz Schubert C-dur vonós ötöse szól, Deutsche Zégszáma 956-os. A felvétel 2026. február 22-én készült a Budapesti Fesztivál Zenekar próbatermében. A művet előadja Lezsák Zsófia, Molnár Noémi hegedűn, Zárbog Zita mélyhegedűn, Sovány Rita, Borák Lajos gordonkán.

0: Franz Schubert C-dur vonós ötösét hallhatták, Lezsák Zsófia, Molnár Noémi hegedűn, Zárbok Zita mélyhegedűn, Sovány Rita, Dvorák Lajos, Gordonkán játszott. A felvétel 2026. február 22-én készült a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Komlós András volt, szerkesztette Bolla Milán. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén a szerkesztők, Ottmár Dávid és Bolla Milán, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Paják Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, ezt a svájci külügyminisztérium is megerősítette. A döntés előzménye, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állami és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető, a miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelte több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapjára alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddéjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönők Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszönti a hallgatókat a mikrofonnál Uzsali Bence, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Padi Géza. Június 19-e, péntek délután van, ez az utolsó hivatalos iskolai tanévhez tartozó hét, annak is a péntekje, a legtöbb helyen már ballagás van, vagy évzáró, és hamarosan megkezdődik a nyár, megérkezett az ilyenkor szokásos kellőképpen meleg idő is, megérett a cseresznye, lassan levirágzik a bodza, úgyhogy azt hiszem, bejelentetem, hogy érkezik az első igazi nyári hétvége. Az M1-es és az M7-es autópálya már most is torlódik, aki arra felé utazna, az számoljon hosszabb menetidővel, és hát ilyenkor a nyáron aztán minden egy kicsikét átalakul, legtöbb helyen a munkahelyeknek a világa is, illetve örülnek a gyerekek, pihenni mennek a tanárok, felkészülnek a szülők és a nagyszülők, de például vannak olyan dolgok, amelyek nem változnak a nyáron se, ilyen például a Bartók Rádió muzsikáló műsorai, várjuk Önöket egész nyáron, mindenféle zenékkel élőben. Most például Johann Sebastian Bach D-dur zongora versenyének első tételét hallgatjuk meg elsőként. Beat Richard Rana, a zongora szólista, az Amsterdam Szimfoniettával játszik, Candido Thompson a karmester.

Johann Sebastian Bach 1054-es D-dur zongora versenyének első tételét játszotta Beatrice Rana és az Amsterdam Szimfoniatta Candida Thompson vezényelt. Az M1-es és az M7-es autópálya mellé felsorakozott az M3-as is, a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bag térségében felborult egy személyautó, a 44-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás, a nézelődők miatt pedig az ellenkező irányban is több kilométeren arra szólnak a járművek. Vezessenek óvatosan! Mi pedig Jules Massenet Werterének harmadik felvonásával folytatjuk, ebből hallgatjuk meg Ossian dalát. Jonas Kaufmann énekel, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli.

Jonas Kaufmann énekelte Ossi Endelát, Jules Massenet Werterének harmadik felvonásából, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte. Jön a csillagász William Herschel, a több D-dur szimfóniája közül egy egészen korait, a másodikat hallgatjuk most meg, annak az első tételét, a London Mozart Players Matthias Bamert vezényli.

William Herschel második D-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, Matthias Bamert volt a karmester. Dohnányi Ernő opusz 8-as B-moll szonátájának szkercó tétele következik most. Hát a szkercó tétel az hagyományosan valami fajta tréfát jelent, ez a B-moll hangnem viszont egy cselló zongora szonátában azt hiszem, hogy nem annyira jó tréfa, legalábbis a csellisták nem szeretik ezt a hangnemet. Ritkán is hallani ezt a szonátát. Most viszont meghallgatjuk ezt a szkercó tételt, Botvai Károly játszik Gordonkán, Jandó Jenő zongorán.

Dohnányi Ernő B-moll szonátájának szkercó tételét Botvai Károly és Jandó Jenő előadásában hallottuk. Bár még süt a nap, de egy Sötétség című kórusmű következik most. Renato Ahn a zeneszerző, az Accentus Kamara kórus énekel, Christoph Greperon vezényel.

0: Reynaldo Anne Sötétség című kórusművét az Accentus Kamara kórus előadásában hallottuk. Christoph Greppelm volt a karnagy. Egy perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. Egy Handel lemezbe hallgatunk bele. Csupa Handel ária szerepel ezen a lemezen, a Teodórából, a Lucréciából és a Xerxészből. Az énekes pedig Lauren Hunt Liberson, brit énekesnő, a felvilágosodás korának zenekarával vette föl ezt a lemezt, Harry Bickett vezényel, illetve kontinuózik. És hát egy nagyon érdekes körkép arról, ahogyan Handel gondolkodott a női énekhangról, az áriákról. Most a Lucréciából hallgatunk meg egy áriát, a O Numi Eterni kezdetűt, természetesen Lauren Hunt Liberson énekel.

Handel Lucrezia című operájából szólt az O Numi Eterni kezdetű ária, Loren Hunt Liberson énekelt, a felvilágosodás korának zenekara, annak Continuo csoportja kísérte, Harry Bickett vezetésével. Maradunk a H betűs zeneszerzőknél, Handel után

Johann Nepomuk Hummel S-dur trombita versenyének második és harmadik tételét hallottuk. Tarkövi Gábor játszott a bambergi szimfonikusokkal, Karlheinz Steffen vezényelt. Ismét két tétel következik, Antonio Vivaldi 588-as jegyzékszámú glóriájából a Domine Deus és a Coniantus Solus Sanctus. Lia Serafini énekel, Alena Danceva és Guido Campagna játszik Oboa de Amore-n, a Concerto Italiano kíséri őket, és Rinaldo Alessandrini vezényel.

Két tételt hallottunk Antonio Vivaldi 588-as jegyzékszámú glóriájából. Azért emelem ki a jegyzékszámot, mert van az 589-es, az egy kórusos feldolgozás, szintén több tételből áll, és azt sokkal többet idézik, ez az 588-as. Lia Serafini énekelt, Alena Danceva és Guido Campagna játszott Oboa de Amore-n, a Concerto Italiano-t Rinaldo Alessandrini vezényelte. Ismét egy scherzo következik, Emily Mayer a zeneszerző, az Amol zongoratrió scherzóját a Hannover zongoratrió előadásában halljuk.

Emily Meyer ámol zongora triójának Scherzo tételét hallottuk, a Hannover zongora trió játszott. Most Mozart Così fan tutte című operájának nyitányát hallgatjuk meg, az Orfeó barokzenekar játszik, Michi Geiga karmester.

0: Mozart Kozifán tudta nyitányát az Orfeó barokk zenekar játszotta, Mesi Geg volt a karmester. Egy perc múlva lesz 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Ha 4 óra és péntek délután, akkor tekintsük át egy kicsikét, hogy mi a helyzet az utakon, hiszen bizonyára többen már autóból szeretnének minket hallgatni valami nyaralóhelyre tartva. Hát nem túl rózsás a helyzet. Az M1-es autópályán Tata térségében a tehergépjárművek torlódnak egy 3-4 kilométeren, aztán Óbarok térségében már 10 kilométeres a torlódás, Budapest felé egyébként, de a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, ott csak 5 kilométer az araszolás. Aztán akkor van az M3-ason is egy 7-8 kilométeres dugó, a 44-es kilométernél Miskolc felé, illetve az M7-es autópálya ahhoz képest, hogy az megy a Balaton felé, még egészen jó. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, azt írja az Útinform, de még nagyon-nagyon nagy összefüggő torlódással nem kell számolni. Viszont az 1-es főúton a 119-es kilométernél baleset történt, és a forgalmat megállították, tehát aki esetleg az M1-esről szeretne az 1-es főút felé kerülni, ne tegye, mert ott nem csak lassan halad, de konkrétan áll a forgalom. És akkor még van az 52-es főúton is Fülöpszállás és Solt között egy útépítés, ahol egy nagyjából 20 perces menetidő többletet lehet összeszedni, hogyha az ember arra autózik. Úgyhogy igyekszünk jó zenékkel szolgálni az együttérzésünket élvező dugóban állóknak. Például Beethoven 4. szimfóniájának 4. tétele következik most így 4-kor, a bázeli kamarazenekar játszik, Giovanni Antonini vezényel 4-ben.

Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a bázeli kamarazenekar játszott, Giovanni Antonini volt a karmester. Három tétel következik most François Couperin Nemzetek című művének harmadik L'Imperiale Suite-jéből. Az Almand és a két kurant tételt hallgatjuk meg, az Esperion együttes játszik.

François Couperin Nemzetek című művének harmadik szvítjéből hallottunk egy almandot és két kurantot, az Esperion együttes játszott. Maradunk a francia zenénél, de inkább spanyol irányba eltolva, Georges Bizet Carmenjének első felvonásából hallgatjuk meg a Szegidíját és kettőst, Jennifer Larmor és Thomas Moser énekel, a Bajor Állami Opera énekész zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényli.

a Szegi díját és a kettőst hallottuk Bizé Kármennyének első felvonásából. Jennifer Larmor és Thomas Moser énekelt, a Bajor Állami Opera énekes zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényelte. Muzio Clementi D-dur szonátájának első tételét játssza a folytatásban, Costantino Mastropriano fortepiano játékot hallunk.

Muzio Clementi Opus 36 numero 6-os D-dur szonátájának első tételét játszott a Costantino Mastropremiano fortepianón. És ha a C-vel íródó Clementi D-durban ír, akkor a D-vel íródó Donizetti pedig C-durban, a C-dur vonós négyes negyedik Prestissimo tételét játsza az Amati Quartet.

0: Donizetti harmadik C-dur vonós négyesének negyedik tételét hallottuk, az Amati Quartet játszott. 2 perc múlva lesz 5:30, hamarosan kezdjük a játékainkat.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Köszöntöm Önöket újra, Uzseli Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. A szokás szerint most is három játékunk lesz. Most egy nyereményjáték, utána a szavazós játék, és fél hatkor a tippjáték. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. És a nyereményjáték nyereményei. Június 20-án, tehát holnap szombaton este 8-kor az Opus Jazz Clubban lesz a Horror Monkeys Quartet koncertje. Ez az együttes azt írja magáról: laza alapokon mozgunk, de simán belecsúszunk a hip-hop, a jazz és mindenféle műfaji őrületbe, ami éppen elkap minket. Kísérletezünk, keverünk, bontunk, nálunk nincs szabály, csak groove és energia. Szóval erre a holnapi koncertre van egy páros belépünk, illetve június 26-án jövő pénteken este 7:30-ra Vácra, a Fehérek templomába a Régi Zenei Napok nyitó koncertje lesz, és két Eszterházi szolgálatban álló művésznek a műveit lehet meghallgatni. Matthias Schenauer, ő a 18. századi Pozsonyban alkotott, és a C-moll requiemjének az újkori bemutatója lesz ezen a koncerten, illetve lesz egy szinte kortárs, valamivel későbbi és nagyon ismert mű, Joseph Haydn Nelson miséje. Ez tehát 26-a péntek Vác, és van egy tárgyereményünk is, egy CD Gárdonyi Zoltán szonáták és Lajta László Trio Concertant, a Trio Concertante Budapest működik közre ezen a felvételen. A játékzenénk Antonin Dvorzsák G-moll zongora versenyének fináléja lesz. A kérdés pedig a következő. A G-moll zongora verseny után Dvorzsák megírta az A-moll hegedű versenyt, majd pedig a H-moll cselló versenyt. Az a kérdés, hogy írt-e C-moll versenyművet. Ezen gondolkodjanak és válaszoljanak nekünk, ameddig meghallgatjuk a G-moll zongora verseny befejező tételét. Martin Hemtchen, a szólista, a Strasburgi Philharmonikus Zenekart Mark Albrecht vezényli.

Így ér véget Antonin Dvorák G-moll zongora versenye. Martin Helmchen volt a szólista, a Strasbourgi Filharmonikus Zenekart Mark Albrecht vezényelte. Ez volt a mai játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy a G-moll zongora verseny után Dvorák megírta az A-moll hegedű versenyt, majd a H-moll gordonka versenyt, írt-e C-moll versenyművet? A legtöbben megírták, hogy nem írt, és néhányan viszont ide keverték a C-moll szimfóniát, ami való igaz, hogy C-moll, de az nem versenymű, tehát Dvorzsáknak természetesen vannak C-moll művei, de azok nem versenyművek. Ezt a három versenyművet írta, és ezek viszont érdekesen ilyen nagy szekundonként fölfelé követik egymást, hogy G-moll, A-moll, H-moll. És ha tovább megyünk egyébként egy nagy szekundot, akkor nem a C-re érkezünk, hanem cisz-re, és a cisz az bizonyos szempontból ugyanaz, mint a desz, és van egy híres csellószólós desz-dur műve, ez az Erdei nyugalom, ha úgy vesszük, tulajdonképpen az lehetne a sor folytatása, de hivatalosan az sem versenymű, hiszen az csak egy egytételes mű. A nyerteseink pedig Jenei Béla, Neményi Marianna és Révész György. Gratulálunk nekik, és jó zenehallgatási élményt kívánunk, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és játszanak a folytatásban is, mert következik a szavazós játékunk. Miről híres június 19-e? Hát több dologról is. Egyrészt például az Egyesült Államokban 2021-től szövetségi ünnep van ezen a napon, mert hogy 1865-ben június 19-én a polgárháború után újra Egyesült Ország utolsó rabszolgatartó államában, Texasban is szabaddá váltak a feketék, tehát ez a rabszolgaság végének ünnepe az Egyesült Államokban, és hát indokolt is, hogy megünnepeljék, hiszen azért ez az újkori történelem egyik legsötétebb időszaka volt a modernkori rabszolgatartás. De más szabadság is történt ezen a napon, és nem csak Amerikában, hiszen 35 évvel ezelőtt, 1991. június 19-én ezen a napon hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, tehát tulajdonképpen egyfajta szabadság évforduló van Magyarországon, nemzeti emléknap is egyébként 2001 óta ez a nap. Hát, hogy mit lehetne hallgatni a megszabadulás kapcsán, sokféle zene van. Nekem most Beethoven Fidéliójából a Rabok kara jutott eszembe. Ez egy szép visszafogott férfi kari tétel, ahol a rabok a szabad levegő szépségéről énekelnek. Másik aktualitásunk, hogy ma van a csavargás világnapja, mert hogy ennek is van világnapja, és hát vándorló csavargó dalokból is viszonylag sok van. Schubertnek van egy Vándor a Holdhoz című dala, ezt hallgathatnánk meg így a csavargás világnapján. És van még egy világnap, még mindig meg kell csinálni. Ez a napnak a címe, hogy ha valamit még mindig meg kell csinálni, akkor itt az ideje a cselekvésnek, hiszen nem lehet örökké halogatni. És ha már Dvorzsák és a versenyművek, hát valószínű, hogy a mindig meg kell csinálni naphoz hozzá lehetne kapcsolni Dvorzsák H-moll gordonka versenyét, hiszen Dvorzsák még fiatal korában kapta a megrendelést a cselló verseny megírására, neki is állt, aztán úgy döntött, hogy inkább nem írja meg, mert alkalmatlannak tartotta a csellót szóló hangszernek, és amikor Amerikában megismerkedett a New Yorki Filharmonikusok szóló csellistájának frissen elkészült cselló versenyével, úgy döntött, hogy mégiscsak jó lesz ez a hangszer szóló hangszernek, és hát ha már még él ez a több évtizedes felkérés, akkor most eleget tenne neki, és mégiscsak megírta ezt a H-moll gordonka versenyt. A H-moll gordonka verseny befejező tételét hallgathatnánk meg. Mondom még egyszer a három lehetőséget: Beethoven Fidéliójából a rabokkal, Schubert Vándor a Holdhoz, vagy Dvorzsák H-moll cselló versenyének harmadik tétele. Ez a három közül lehet választani. Van 3 percük, hogy válasszanak, ameddig meghallgatjuk Händel Salamonjából Sába királynőjének érkezését a harmadik felvonásból. A londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Georg Friedrich Händel Salamonjának harmadik felvonásából hallottunk egy zenekari részletet, Sába királynőjének érkezése a londoni Régi Zene Akadémia játszott. És hogy hogyan alakultak a szavazatok, egy ideig egészen kiegyenlített volt, aztán végül is a legtöbben a Dvorzsák versenyművet szerették volna hallani, így aztán az került ki győztesen. Viszont hát az egy olyan versenymű, aminek elég hosszú tételei vannak, ez a harmadik tétel is 10 perc, és annyi időnk már viszont nincsen a hírekig, úgyhogy az 5 órai hírek után a Dvorzsák versenymű harmadik tételével fogjuk folytatni, de most még Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras című sorozatának a 5. tételét, az áriát hallgatjuk meg. Maria Bajo énekel, a Lyoni Nemzeti Zenekart Emmanuel Crivi nevezényli.

0: Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras című sorozatából az ötödik tétel szólt. Maria Bajo énekelt, a Lyoni Nemzeti Opera zenekarát Emmanuel Crivi nevezényelte. Talán többeket meglephetett az a megjegyzés, hogy Dvorák egy ilyen népszerű hangszert, mint a cselló nem látott alkalmasnak arra, hogy szólista legyen. Vajon miért nem? Hát azért, mert a csellónak a hangja eléggé mélyen szól, és nagyon nehezen szól át a zenekaron. Jó, hát lehet azon magasabban is játszani, de Dvorák arra pedig azt mondta, hogy ott viszont nagyon nazálisan szól, és nem igazán szép. És aztán, amikor voltak a nagy sikerei Amerikában az Új Világ Szimfónia bemutatója idején, akkor mutatta be a New Yorki filharmonikusok szóló csellistája Victor Herbert a saját második E-moll cselló versenyét, ami összehasonlíthatatlanul virtuózabb volt, mint azok a versenyművek, amiket Dvorák ismerhetett, és valószínű, hogy ez bátorította föl Dvorákot, hogy nem, lehet nem nazálisan is játszani a cselló felső regisztereiben, és a hangszer fejlődése már elhozta azt, hogy egyébként nagyobb zenekaron is át tudhat szólni, és ez adta meg végül is Dvoráknak a lendületet, hogy ha sokára is, de megírja ezt a művet. Sok tekintetben hasonlít egyébként Dvorák műve Victor Herbert E-moll cselló versenyéhez, de azért azt lehet mondani, hogy Dvoráknál eredetibb gondolatok születtek meg, nem véletlenül ez lett aztán ma már az egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott cselló verseny. Egyébként jelentékeny mértékű zenekarral, nem csak hogy vannak benne rezek, de például tuba és harsonák is játszanak benne. Na, ezt a zárótételt hallgatjuk meg a hírek után, és akkor visszatérünk. Most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn dönt arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben a döntés korlátozását jelenti. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet, Polt Péter a testület elnöke. Súlyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az AB-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő, készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 után napközben 31-36 fokra számíthatunk, és nagyon erős UV-sugárzásra. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Ahogy ígértem, a szavazás játék győztese, Antonin Dvorzsák Hámol Gordonka versenyének harmadik tétele, Perényi Miklós szólójával hallgatjuk meg ezt a tételt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Jurij Szimonov vezényli.

Azért azt hiszem, nem csak a cselló irodalom, hanem a hollywoodi filmzenék is nagyon sokat köszönhetnek Dvorzsáknak. Hát ennek a versenyműnek is egyik másik része néhány évtizeddel később gond nélkül elment volna egy amerikai filmben. Antonin Dvorzsák Hámol Gordonka versenyének befejező tételét hallottuk Perényi Miklós és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában. Jürgen Simonov volt a karmester. Egy Schubert dal jön most a Szép Molnárlány című ciklusból, a 8. a Jó reggelt, félreértések elkerülése véged délután van, de ez egy jó reggelt. Wilhelm Müller a szöveg szerzője, Péter Schreier énekel, Schiff András zongorázik.

Schubert a Szép Molnárlány című ciklusából hallottuk a Jó reggelt című dalt Péter Schreier és Schiff András előadásában. Azt látom itt az adásmenetben, hogy Suli van, de Suli már nincs. Sullivan viszont van, Arthur Sullivan önkéntes őrség című művének nyitánya következik most. A Hanover Band játszik, Tom Higgins a karmester.

Arthur Sullivan önkéntes őrség című művének nyitányát a Hanover Band játszotta Tom Higgins vezetésével. Egy kubai szerző, Leo Brouwer műve következik most a következő percekben. Guajire Criolla a mű címe, Manuel Barrueco játszik gitáron.

0: Leo Brewer Guaira Criolla című művét Manuel Barro Eco játszott a gitáron. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, és befutott közben még 2 meglepetés nyeremény, úgyhogy ez a tippjáték egyúttal nyereményjáték is lesz. Lehet pusztán csak tippelni, aki nem tud elmenni a koncertekre, de aki megírja, hogy melyik koncertre látogatna el szívesen, akkor ő egyúttal bekerül a sorsolásba is, és hát ha megnyeri a páros belépőt az áhított koncertre. Szóval a 2 koncert mind a 2 Budapesten van ezen a hétvégén az Óbudai Társas Körben, június 26-án, nem 26-án, 20-án szombaton, délután 3 órakor az Anima napokon Omázs a Sándor Frigyes címmel lesz egy koncert. Mendelssohn 2 vonós szimfóniája is elhangzik ezen, az 1. és a 10., illetve Csajkovszki vonós szerenádja, ez tehát holnap délután 3-kor az Óbudai Társas Körben. Illetve vasárnap, szintén délután 3-kor az Óbudai Társaskörben Omázs a Devics János. Itt a Korosi Kvartett játszik majd Mozart C-dur diszonancen vonós négyesét és Bartók Béla 5. vonós négyesét játsszák. Tehát szombaton és vasárnap lehet menni az Óbudai Társaskörbe délután 3-ra koncertre. Ez a 2 koncertünk van. Az elérhetőségeink továbbra is 06 30 30 30 160, illetve muzsikálódélután@radio.hu. A kérdés pedig az, hogy a következő zenének ki lehet a zeneszerzője, de ha nincs konkrét zeneszerző ötletünk, akkor meg lehet tippelni a korszakot is, vagy a stílust, vagy a műfajt, bármilyen fajta fogódzót a művel kapcsolatban. Írják meg nekünk, és ha nyereményre pályáznak, akkor azt is, hogy melyik koncertre mennének el szívesen. Következik a zene.

Na, ki írhatta ezt a csupa virgoncság zenét? Gyakorlatilag mindenki nagyon-nagyon közel járt, hogy klasszikus művet hallottunk, valamilyen fajta, inkább talán korai klasszika, legtöbben persze Haydnt és Mozartot írták, érdekes, Beethoven nem írta senki, viszont kaptunk tippet Carl Philipp Emanuel Bachra, a legtöbben szimfóniának írták, de volt, aki megjegyezte, hogy akár még lehet, hogy fuvola verseny is lehet, hát és való igaz, hogy igen, virtuóz fuvolázni valók voltak benne. A zeneszerző Mihály Haydn volt, József Haydn öccse, a 32. D-dur szimfóniáját hallottuk, ez egy kettő tételből álló rendkívül kis rövid szimfónia, külön érdekessége, hogy kettő gyors tételből áll ráadásul, tehát még csak nem is az, hogy egy lassú meg egy gyors, hanem kettő gyors, de hát mind a kettő egy igazán jó kis hallgatnivaló. A nyerteseink pedig Dénes Lukács és Kirzsik András. Köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és gratulálok a nyerteseinknek, játszanak velünk legközelebb is. Filmzenével folytatjuk, az Elfújta a szél című filmzenéjéből hallgatjuk meg Tara témáját, Max Steiner a zeneszerző, a Szintin Antipops Orchestrát Erich Kunzel vezényli.

Tara témáját hallottuk az Elfújta a szél című film zenéjéből. Max Steiner volt a zeneszerző, a Cincinnati Pops Orchestrát Erich Kunzel vezényelte. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, polihisztor, zeneszerző, irodalmár és képzőművész E-dur Grand triójának második szkercó tétele következik, a Ravensburgi Beethoven trió játszik.

Így tréfálkodott Ernst Theodor Amadeus Hoffmann az E-dur Grand Trio Scherzo tételében, a Beethoven trió játszott. És egy hosszabb tételt hallgatunk meg zárásként Joseph Haydn C-dur szimfóniájából, a 97-esből, tehát a londoni C-dur szimfóniájából az első tételt játssza a Philharmonia Hungarica Doráti Antal vezényel.

0: Joseph Haydn 97. C-dur szimfóniájának első tételével zárult a mai muzsikáló délután, a Filharmónia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. Most átadom hamarosan a szót Madarász Zsoltnak, a súgójukkal. Ő fog arról mesélni, hogy mi minden várja önöket ezen a nyári hétvégén, például a múzeumok éjszakája. Majd 7 órától Gyöngyösi Levente zeneszerzőt ismerhetik meg közelebbről az arcképben, és 7:30-tól pedig Mendelssohn csodálatos oratóriuma az Éliás szólít a Bartók Rádió műsorában. Én mára elköszönök kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is. Szép estét és jó hétvégét kívánok önöknek, és természetesen további sok jó zenét. Búcsúzik a műsorvezető, Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Ma este Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás című monumentális oratóriuma csendül fel, amely az Ószövetségből, Illés próféta drámai történetéből merít. A 180 éve bemutatott, a romantikus és a barokk stílust ötvöző művet most énekes szólisták, a Dresdai Kreutzchor fiúkara, az Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle adja elő. Vezényel Daniele Gatti. Mendelssohn oratóriuma ma 19:35 a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Nagyszabású kiállítás nyílt Budapest a festők szemével címmel a Kieselbach galériában.
1: Vasari egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz.
0: Drága barátom Picasso címmel nyílik kiállítás Szegeden a Múzeumok éjszakáján.
2: Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem.
0: Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten.
3: Az idei Világzenei Hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami Netti Sanyiról készül, kiváló kalotaszegi Prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek.
0: Emellett a Múzeumok éjszakájához kapcsolódva beszámolunk még a Bajor Gizi Színész Múzeum programjairól, a szombathelyi érdekességekről és a Bükki Barokk Fesztiválról is. Jó napot kívánok a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Újra grandiózus kiállítást rendezett, ezúttal az elmúlt 150 év Budapest tematikájú festményeiből a Kieselbach galéria. A csaknem 100, összesen több mint 3 milliárd forint összértékű festményt magyar magángyűjtemények féltett kincseiből, valamint a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiscelli Múzeum anyagából válogatták. Többek között Barabás Miklós, Vaszari János, Tihanyi Lajos, Kmetti János, Mácsai István és Cene Béla alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Budapest a festők szemével címmel pedig egy több mint 500 oldalas album is megjelent. A kiállítás kurátorával és a kötet szerkesztőjével Molnos Péterrel még a megnyitó előtt beszélgettem a Kieselbach galériában.
4: Az elmúlt 150 évet tekintik át, és csak nem 100 festmény látható most itt a Kieselbach galériában. Gondolom nem volt egyszerű a válogatás, hiszen az elmúlt 150 évben Budapest ideális adottságú város, tehát nagyon sok festő képein szerepel.
1: Hát a kiállításnak, az anyagának a válogatása valóban nagyon nehéz volt, mert a könyvben ennek az ötszöröse szerepel, tehát körülbelül 550 festmény, nagyon sok dokumentumfotó is, de érdekes módon Budapest, mint festői téma nem volt annyira népszerű. Tehát én még emlékszem, néztem a 19. század végén, 20. század elején megjelent, napilapokban megjelent cikkeket, kifejezetten panaszkodnak a kritikusok, meg a műelvezők, tehát a művészeti múzeumokba járók, hogy Budapest nem tölti be azt a szerepet, mint mondjuk Párizs vagy München, hogy a festők programszerűen ábrázolják a város szépségét, és ezért például 1885-ben maga a főváros rendezett egy pályázatot, amiben megpróbálta rábírni a festőket, hogy a főváros kifejezetten szép részeit megfessék, és akkor volt egy nagy boomja ennek a témának, utána megint nagyon kevés ilyen műalkotás született, és tulajdonképpen azzal záródik ez az 1913-as cikk, ami így a fejemben megmaradt, hogy bár a külföldiek imádják Budapestet, a pestiek általában leszólják, a festőket pedig nem érdekli, és tulajdonképpen ennek a végül sztereotípiává merevedett nézetnek az élő cáfolata ez a kiállítás, mert igenis azért voltak festők, akik nagyon gyakran nyúltak ehhez a témához.
4: 6 teremben láthatók itt festmények, tulajdonképpen nyilván valami tematika is felfedezhető. Most a leghátsó teremben ülünk, ahol csupa-csupa Vaszari kép látható. Azt hiszem, hogy Vaszari János neve jut legjobban mindenkinek eszébe, hogyha Budapest és a festők, hiszen a Duna Korzó sorozata az mindenkinek beégett az emlékezetében.
1: Vaszari egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz. Vasarinak rendkívül jó érzéke volt, hogy olyan témákat találjon, amelyekre nagyon intenzíven reagál a közönség. Ilyen volt a Szép nő, ilyen volt a Szép virágcsendélet, és ilyen volt a Budapest kiemelt pontjainak megfestése. És ennek az egyik legszebb példája egyrészt a Királyi Vár, azt is festette többször, és nagyon sokszor a Királyi Vár csak háttérben tűnik fel a korzon képeken. Ha itt körbenézünk most, akkor majdnem mindegyiken föltűnik, mert szinte ez egy vendégcsalogató, a főváros felé fordító kép volt, tehát igyekezett minden szépséget, a Dunát, a szép nőket, a korzon sétálókat megfesteni, de úgy, hogy a háttérben feltűnik a horizonton a Királyi Vár is.
4: Hogyha visszamegyünk időben, melyik a legkorábbi festmény, és azon mit láthatnak a nézők?
1: Itt a kiállításon a legkorábbi, azt hiszem, egy Rudolfon állt akvarell, egy nagyon kisméretű akvarell, amely a 19. század közepén készült, és Rudolfon állt nevét azért akartam nagyon kiemelni, a könyvben egyébként egy fejezetnek egy része kifejezetten róla szól, és itt a kiállításon van egy nagy vetítés is róla, mert ő volt az, aki először beemelte Budapestet, mint festői látványt a művészettörténetbe. Tehát ő háromszor is járt a magyar fővárosban, és legalább 30-40 gyönyörű akvarellt készített, és ezek alapján készített litográfia sorozatokat is, színezett litográfia sorozatokat, amelyek aztán elterjedtek az egész világon, és Budapestet rátették a művészet térképére.
4: És ha nagyot ugrunk az időben, Mácsai Istvánnak is szinte egy teljes külön termet szenteltek, hiszen ő is nagyon sokszor megfestette a várost. Talán emlékeznek többen, hogy a Nemzeti Galériában is volt egy nagyszabású a 60-as, 70-es éveket bemutató tárlat. Sokaknak ismerős lesz majd onnét néhány kép. Nem csak Budapest látképe, hanem Budapest divatja is megjelenik ezeken a képeken.
1: Igen, a Mácsai kapott szintén egy külön tanulmányt, Vasari mellett és Kontuli Béla mellett. Ő talán a 20. században az a festő, aki Budapest festőjének nevezhető. Szerencsére neki fönnmaradtak a napló jegyzetei is, abból is látszik, hogy ő szisztematikusan fotózta, filmezte és festette Budapestet. Nagyon érdekelte a főváros látványa, és tulajdonképpen az életművét az ő lakóhelyei alapján is lehet kategorizálni vagy struktúrálni. Három lakása volt, és mindegyiknek a környékét alaposan megfestette. Én imádom Mácsai művészetét, főleg a budapesti képeit, és tényleg neki megvolt az a képessége, hogy az adott pillanatban, amikor ő a képet alkotta, már akkor tudta, hogy igazából mi az, ami a jövő számára izgalmas lesz abból a korból. Ez nagyon kevés festőnek a sajátja, még Cene Béla ilyen. A kiállításon egymás mellé kerültek a Cene Béla és a Mácsai István képek.
4: Szintén ugye a 60-as, 70-es
1: évek. Szintén 60-as, 70-es, 80-as évek, és tűpontosan tudták, hogy az adott korból mi lesz az a tárgy, az a motivum, az a szín, ami nosztalgia érzést fog okozni, akár bennünk is, akik most körbe megyünk. Tehát egy kotyogós kávéfűző, egy bizonyos hajviselet, egy ruha, egy szoknya. Vannak bizonyos emberek, akik az adott pillanatban tudják, hogy mi sűríti magába az adott kornak a hangulatát, és ebből a szempontból Mácsai egy tökéletes választás. Ha az ő képeit nézzük, akkor nem csak Budapestet, hanem a 60-as, 70-es évek Budapestjét látjuk magunk előtt.
4: A Nemzeti Galériából és a Kiscelli Múzeumból is érkeztek ide képek, de magángyűjtőktől is. Melyik az a különlegesség, vagy talán több is van, amit nagyon ritkán, vagy esetleg soha nem láthatott még a közönség?
1: Vannak olyan képek, egyébként ha bejön az ember majd a kiállításra, rögtön ezzel találja szembe magát, egy olyan festmény, ami a Garai teret ábrázolja, ezt Barki Gergely művészettörténész kollégám azonosította korabeli fotók, a Fortepánon fellévő fotók alapján, de nem tudjuk, hogy ki festette. Van rajta érdekes módon egy hamis Vasari szignó, az biztos, hogy nem ő festette, és billeg a művészettörténeti szakma, hogy esetleg Ziffer Sándor vagy Czóbel Béla alkotta ezt a képet. Ez egy gyönyörű fóv kép, tehát a vadak korszakából 1989 tájékán készült, rálátással a Garai térre, és kifejezetten azért is tettem ilyen fontos helyre, hogy érzékeltessem azt, hogy a magyar művészettörténet a mai napig képlékeny, kerülnek elő nagyon fontos művek, mert nagyon sok lappang a mai napig, és sokszor még egy műnek a szerzőjét se tudjuk meghatározni, teljes bizonyossággal, csak a kvalitása annyira kiemelkedő, hogy tudjuk, hogy a legnagyobbak között kell keresni. Ez a kép se, hogy úgy mondjam, minden nap kerül a közönség elé. Nem is tudom, talán évtizedekkel ezelőtt a FOV kiállításom volt utoljára kiállítva, de nagyon sok olyan kép van, ha itt körbenézünk, amelyek egyszer megfordultak mondjuk a műkereskedelemben, aukción elmentek, és azóta soha többet nem jelentek meg. Vasari képei közül itt is, ahol most ülünk, több ilyen van, amelyet szerintem a néző 99%-a soha nem látott, csak most csodálhatja meg őket.
4: Akkor érdemes tehát ebben az egy hónapban felkeresni a Kiesel-Bach galériát, mert sok ritkaságot is láthat a
1: közönség. Szerintem igen, és hogy nagyon ritka az, amikor Budapest festészetben betöltött szerepe, Budapest mint festői téma ennyire kidomborodik, és én azt hiszem, hogy ez a könyv, amelynek a munkálataiban nagyon-nagyon jó művészettörténészek vettek rajtam kívül részt, ez egy legalább 50-100 évig meg fogja határozni a Budapest képünket, azt, hogy a festők 150 év alatt milyen attitűddel, milyen hozzáállással tekintettek a fővárosra.
0: Molnos Péter művészettörténészt hallották. A Budapest a festők szemével című kiállítás július 10-ig látható a Kiesel-Bach galériában.

0: Művészeti szenzációval készül a szegedi Móra Ferenc Múzeum a múzeumok éjszakájára. A szombaton megnyíló Drága barátom Picasso című tárlat nem csak eredeti Picasso műveket mutat be, hanem azoknak a magyar művészeknek az alkotása is helyet kapnak a Kultúrpalota kiállító tereiben, akik szoros kapcsolatban álltak a világhírű spanyol festővel. A múzeum kommunikációs vezetőjét, Hegedűs Anitát, Beslin Anita kérdezte.
1: Már megérkeztek a műkincsek a szegedi Móra Ferenc Múzeumba, és nagy erőkkel készülnek a múzeumok éjszakájára, méghozzá egy különleges kiállítással, de mondjuk önöktől ezt megszoktuk, hogy mindig nagy durranás, amit csinálnak.
2: Drága barátom Picasso, ez az idei kiemelt kiállításunknak a címe. Most egy picit más vizekre, tehát képzőművészeti vizekre evezünk. Ugye a tavalyi évben a jégkorszak kiállítás volt, ez a bizonyos kiemelt nagy sikerű kiállításunk. Ez a Drága barátom Picasso című tárlat, ez egy picit más, mert nem csak Picasso-ról szól, sőt, tulajdonképpen a tárlat középpontjában nem is Picasso van, hanem azok a magyar kiváló képzőművészek, grafikusok, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak Picasso-val.
1: Jól gondolom, hogy akkor ez a címválasztás is valami levélből ered?
2: Igen, egy olyan levélből, amit egy magyar származású fotós, rendező írt Picasso-nak, innen csentük el ezt a megszólítást. Ezzel próbáltuk jelezni azt, hogy itt egy picikét máshol van a fókuszpont, illetve azt is szerettük volna egy alcímmel bemutatni a Magyarok és a festő legenda az alcíma a kiállításnak, hogy egyébként ez egy jóval széles körűbb tárlat, mint hogyha csak Picasso-ról lenne szó.
1: Természetesen lesznek Picasso-tól alkotások szép számmal.
2: Természetesen ez fontos, hogy egy Picasso nevét viselő kiállításon legyenek ilyen tárgyak. Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem. Ez tulajdonképpen egy teljes termes animált vetítés. Három nagy falfelületén, illetve a padlón is lehet majd látni ezt a vetítést, ami Picasso életének és művészetének fontosabb állomásait, illetve az ő személyiségét mutatja be.
1: Említette ugye a festőtársakat, akik közül többen barátok is voltak. Ezek a párizsi korszakára eredeztethetők?
2: Igen, többségében azt mondhatjuk, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek tényleg ezekhez az évekhez kapcsolhatóak, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk egy Picasso gondolatra. Ő azt mondta, hogy a 20. század legnagyszerűbb grafikusa Szalai Lajos, akinek az alkotásait itt is lehet majd látni a kiállításon.
1: Kik még azok az alkotók, akiknek a műveit láthatjuk itt?
2: Közel 20 magyar alkotó különböző műveit fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy közülük a legismertebbek, vagy leginkább a köztudatban lévők, például Czóbel Béla, vagy Csontváry Koszka Tivadar, vagy Aba Novák Vilmos. De ezen kívül természetesen igyekszünk olyan művészeknek a munkásságát is bemutatni, akik lehet, hogy egyébként annyira nem ismertek, de pont egy ilyen kiállítás segítségével lehetőség van arra, hogy megismerhessük ezeket a kiváló alkotókat. Szerencsére a Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményében is nagyon sok olyan képzőművészeti alkotás van, amelyet ilyen kiállítások apropóján be tudunk mutatni a szélesebb közönségnek. Így amellett, hogy természetesen kölcsönzünk is különböző múzeumokból erre a kiállításra, így fontosnak tartjuk, hogy a saját gyűjteményünk anyagait is be tudjuk mutatni a tárlaton.
0: A Drága barátom Picasso, a Magyarok és a festő legenda című tárlat a szegedi Móra Ferenc Múzeumban látható.

0: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt könyvbemutató tárlatok, koncertek és különleges programok színesítik a Bajor Gizi Villa programját. A múzeumok éjszakáján a színház történet különböző korszakaiba tekinthetnek be a látogatók. Részletek Kay Ádámtól, az Országos Színház Történeti Múzeum programszervezőjétől, akit Veres Emese Gyöngyvér kérdezett.
1: Voltam már a Bajor Gizi Múzeumban, múzeumok éjszakáján, úgyhogy kiállítást nyitottak meg, máskor éppen könyvbemutató volt, de bejártam a házat elemlámpával, már ez is jelzi, hogy milyen színes a kínálat, de mi az, amivel készülnek idén?
2: Könyvbemutató idén is lesz, Pierre Corneliának életét földolgozó kötetet fogunk bemutatni. Egészen pontosan Barta Katalin Ágnes Történeti játékstílus és gyakorlat Pierre Cornelia pályafutásának színház művészeti és társadalmi dimenziói. Ez a kötet címe. Nyilván esőre lehet, hogy ilyen nagyon ijesztőnek tűnik, de annál izgalmasabb. Ráadásul ugye Barta Katalin Ágnes egy nagyon elismert kutató, főleg Pierre Cornelia pályáját illetően, vele Gajdó Tamás színháztörténész fog beszélgetni.
1: És ez már rögtön mutatja azt is, hogy megvannak a kisebbségi területekkel is a kapcsolatok, hiszen a kutató Kolozsvárról érkezik.
2: Egyértelműen, mert hogyha magyar színházról, magyar színjátszásról beszélünk, akkor mi a történelmi Magyarország területébe gondolkozunk, mert azt gondolom, hogy egységes magyar színház van, és nagyon fontos az is, ami a határon túl történik, ha bár határok választanak el minket. Én azt gondolom, hogy az anyanyelvi kultúra, ami bennünket összeköt, és mindenképpen azt gondolom, hogy fontos, hogy ha a magyar színház kultúráról beszélünk, akkor emlékezzünk meg a erdélyekről, felvidékiekről, kárpátaljaiakról, mert ettől színes és ettől gazdag mi színházi történetünk, színházi kultúránk, úgyhogy a Bajor Gizi Színész Múzeum erre is figyel. Arról nem is beszélve, hogy magának a magyar színjátszásnak a kezdete is ugye azért kötődnek a Kolozsvárhoz, Kassához, elsők között szerepelnek, mint színházak.
1: Számtalan kiállítás látható most is. Készülnek esetleg egy külön kiállítással a múzeumok éjszakájára?
2: Külön kiállítással nem készülünk, viszont februárban nyílt a legújabb kiállításunk a Manzárt szobában, a szembenállás néhány színházi előadásabb, Bodolai Géza és Mira János jóvoltából. Ez az 1956 és 89 közötti korszakot vizsgálja, ugye ez hiánypótló is, mert a múzeum kiállított anyaga gyakorlatilag 1950-51-ig volt inkább bemutatva, és a Kádár korszaknak a színház politikájának a bemutatása az egy hiányjel volt, és azok az előadások, azok a legendás előadások kaptak helyet itt a kiállított térben, amik valamilyen módon rendszerkritikus szembenállónak minősültek. Nyilván azt a kurátorok is, meg a kiállítás alkotó is elismerik, hogy azért valamennyire szubjektív a tárlat, nem minden előadás kapott helyet, helyszűke miatt is, de mondjuk azok a legendás korszakos előadások, mint a 81-es Kaposvári Marasszád, annak ott helye is van, egy nagyon különös installációként jelenítették meg. Nem szeretném lelőni a poént, arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön, és legyen a részese, úgyhogy ez mindenképpen egy különlegesség lesz, illetve a múzeum színházi projektünk, amit a Színház és Filmészeti Egyetem hallgatói valósítanak meg. Ezt már Esztergomban kezdtük el a tavalyi évben, pont a múzeumok éjszakáján, akkor ott, hogy a Keresztény Múzeumban, a Vármúzeumban, a Művelődés Házában, a Babits Házban születtek múzeumszínházi jelenetek. Ezt adaptáltuk az idei évben Bajor Gizi villájába, a Színész Múzeumban, és nem kisebb feladatra vállalkoztak a hallgatók, mint hogy a magyar színjátszás közel 250 éves történetét 6 korszakban, 6 jelenetben elevenítik meg, nagy korszakok, legendás alkotók, és egy központi szöveg, ugye a Hamlet fordítás, ami már azért a kezdet-kezdete óta jelen való. A Hamlettel nekünk dolgunk van, ugye Shakespeare már félig magyar mondta Petőfi ennek a szellemébe, tehát egy nagyon különleges tárlatvezetésre invitáljuk a látogatókat, de természetesen a hagyományos tárlatvezetés Gajdó Tamással idén is a program része. Varga Mária Jászai Mari díjas színésznő lesz ebben a társa, tehát lesz egy mondhatni hagyományos tárlatvezetés is, illetve lesz az SFS hallgatók jóvoltából egy szenírozott, dramatizált tárlatvezetés is, színháztörténeti utazás, egy kicsit betekintés a kulisszák mögé.
1: És lesz persze a kisebbeknek is, hogy nem mindig csak a nagyokra figyeljünk.
2: Igen, a kertben Acsai Roland, Tili és Tiló című mesejáték, Bodor Géza és Kása Tímea előadásában. Ez a versünnep alapítványnak az előadása. Nagyon büszkék az alkotók rá, hogy a Lázár Ervin programnak köszönhetően az ország nagyon sok szegletébe eljutott, úgyhogy mindenképp mindenképpen várjuk a legkisebbeket is, tehát nyilván ez nekik egy ajándék, hogy a kertben bízunk a jó időben, a jó időjárásban, hogy egy piknik hangulat is megteremtődjön, pokrócokon ülve akár, úgy szemléljék, és hát ugye nem csak színház, nem csak színház történet, hanem a zene is ugye mindig hangsúlyos volt a múzeumok éjszakája keretében. 4 koncert is várja a látogatókat, úgyhogy mondhatni, hogy koncertdömpinggel is készülünk. Kortárs, könnyűzenei koncertek is lesznek, 2 is egészen pontosan a Nemzeti Színház színészenekara, az Akarsz-e játszani formáció fog föllépni. 6 órakor, majd pedig a Sextet nevű zenekar 10 órától, aminek a 5. éves végzős rendező hallgató Korda Bonifác frontembere, úgyhogy egy nagyon érdekes zenei utazásba lesz részünk, de fel fog lépni Ádám Eszter opera énekesnő is a barátaival, illetve Farkas Boglárka is Takuya Macsinaga zongoraművész ad koncertet. Ez ugye a Villa koncert sorozatunk múzeumszínházi kiadása. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon gazdag, sokszínű program, és tényleg az összművészeti formációk is megjelennek, tehát testvérmúzsáknak is helye van ebbe a gyönyörű villában, ebbe a gyönyörű kertben, és tényleg bízunk abban, hogy minél többen ellátogatnak hozzánk.
1: Ráadásul nagyon jól bemutatkozhatnak a fiatalok, a hallgatók, hogy milyen sok irányú képzést kapnak, illetve milyen sok irányba mutathat majd a későbbi pályájuk is.
2: Igen, önmagában az, hogy színház vagy színész múzeum, van egy ilyen ellenmondás benne, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a színház az itt és most művészete, és tudjuk ezeket az anekdotákat, ugye, amit szoktak mondani, hogy mi addig él egy színész, ameddig az utolsó néző életben van, aki emlékezett, vagy látta őt a színpadon, de közben meg egy ilyen lehetetlen küldetésre vállalkoztak azok, akik folytatták a munkát, hogy mégiscsak ezt a múló, tűnékeny művészetet valahogy mégis megragadni az örökké valóságnak, és azt mondani, hogy igazából egy igazi emlékkő, egy fundamentum, hogy itt voltak olyan neves vagy elfeledett alkotók, akik azért küzdöttek akár több száz évvel ezelőtt nehéz körülmények között, hogy legyen állandó magyar színház, legyen magyar színházi kultúra, és én azt gondolom, nekik helyük van a mi panteonunkban, mi látni kell őket, meg kell őket mutatni, hogy sosem volt könnyű ez a pálya, sosem volt könnyű a színházi létezés, de hál' Istennek mindig voltak olyan úttörők, olyan szentimentális alkotók, akik vállalván akár a társadalomnak a megvetését, vagy érdektelenségét vállalva az anyagi és egyéb nehézségeket, ők azt mondták, hogy kell magyar színház, és én azt gondolom, hogy itt ez nagyon szép találkozás, hogy amikor a múlt és a jelen, és hát bízunk abban, hogy a jövő is találkozik, hogy itt olyan alkotók valóban, ahogy fogalmazott is, akik jelenleg most még egyetemi tanulmányokat folytatják, de remélhetőleg pár év múlva neves színházi alkotóként fogjuk őket jegyezni. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenképpen egy csodálatos dolog, hogy itt van a Bajor Gizinak a villája, ami mégis egy nagy kortárs, egy szerető kortársnak köszönhetően vált múzeummá, és felhajtás az elődök előtt, de mégis azt gondolom, hogy attól szép, hogy a mai színház, a mai élő művészet is otthonra tud találni.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ön a Padlás térben látható tárlatot már említette, de miket tekinthetnek meg még a látogatók ezen a rendhagyó tárlatvezetésen?
2: Van egy állandó kiállításunk az emeleti szinten, ami gyakorlatilag az olvasó próbától a készelőadásig próbálja végigvezetni a látogatókat a színházi folyamatokba, és akkor nyilván be tudunk tekinteni az öltözők világába, de az operetnek is van egy szoba szentelve. Ez ugye az állandó kiállítás, illetve a lenti térben Petőfi és a Vándor színészek kora időszaki kiállításunk látható, ami ugye nyilván az intézményesülési előtti időszakot próbálja összefoglalni Petőfi alakján keresztül, akiről tudjuk, hogy 1844-ben hagyta ott a színészi pályát, amit szerintem kevésbé bánunk az irodalmi munkásságának tükrébe, illetőleg a díszteremben Ilovszky Béla életmű kiállítását tekinthetik meg a látogatók. Ugye Ilovszky Bélát talán a színház szeretőknek nem kell bemutatni. Ő a színházi életnek az egyik elismert krónikása fotográfusként, aki régi koroktól kezdve, tehát tényleg több évtizedet összefoglalva láttatja ezt a múló művészeti ágat, és ez is egy nagy dolog, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam is, az itt és most művészete, az elmúló művészet, de mégis vannak olyan fotóművészek, olyan fotográfusok, akik valahogy mégis meg tudták ragadni annak a színházi pillanatnak a velejét, az eszenciáját, azt az örökérvényű momentumát, ami szerintem egy nagyon nagy, nagyon nehéz dolog, és ez is egy külön művészet. Tehát úgyhogy fotós kiállítás, életmű kiállítás, de nyilván a színház a fő témája, a fő fókusza. Petőfi és a Vándor színészek kora, van egy Bajor Gizi emlékszobánk is, ahol a méltán és elismert színművésznőnek vannak személyes tárgyai kiállítva. Az emeleten ugye az állandó kiállításunk, és a Manzádban a Szembenállás néhány színházi előadása. ahol, ahogy említettem, például Mara Szád relikviái is bemutatásra kerülnek.
0: Kajádámot, a Bajor Gizi Villa programszervezőjét hallották az Országos Színház Történeti Múzeum programjairól.

0: Szombathelyen 11 intézmény több mint 100 programmal várja az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. Tárlatvezetéseken, interaktív programokon, koncerteken vehet részt az, aki egy karszalagot megvásárol. Ezzel végigjárhatja az összes helyszínt a múzeumoktól a börtönön át a levéltárig. Gergó Judit összeállítása.
1: Az idei múzeumok éjszakájának is azt lehet mondani, hogy a motorja a Szavária Múzeum, illetve intézményei. Mivel készülnek erre a különleges estére? Czenki Zsuzsanna igazgató helyettes.
2: Az idén az összes társintézménnyel együtt majdnem 100 rendezvény lesz ezen az egy estén, amit ha úgy nézünk, hogy este 6-kor kezdünk, és aztán 11-kor befejezzük, akkor egyik program a másikat váltja, egyik helyszín a másikat váltja. Itt a fő hangsúly a Szombathelyi Képtár Ízeum Szavarienze és a Schrammel gyűjtemény lesz, de a megnyitó előtt, tehát a 6 óra előtt már lesz egy kiállítás megnyitónk itt a Schmidt Múzeumban 17 órakor, mégpedig ez egy numizmatikai kiállításnak a megnyitója lesz. Lehet, hogy úgy gondolják az emberek, hogy ugyan már ilyen kis pénzekkel foglalkozni, az egy kicsit unalmas, ám de hogyha történeteket meghallják, akkor ez egy hihetetlen érdekes rendezvény lesz. Aki maradna, az maradjon, mert továbbra is lehet látni a két világháború közötti gasztronómia a polgári konyhának a kiállítását, ehhez tartozó beszélgetések lesznek, tárlatvezetések, úgyhogy bárki jól érezheti itt magát, meg egy kis zene is lesz még az udvaron. Ami a Szavária Múzeumot illeti, ott három kiállításunk is van. Nem baj, hogy ezek már régóta állnak, hiszen mindig találunk olyan témákat, amivel fel lehet dobni, és amint még mindig nem mondtunk el, például a Reisman kiállításról, az állandó kiállításunknak, mondjuk az őskori részéről, vagy mit mutatnak a lapidáriumban a kövek éppen. Két nagyon izgalmas előadásunk lesz. Az egyik egy állat, nem is azt mondom, hogy idomár, hanem mégiscsak állatokkal foglalkozó, állatokat betanító szeméről van szó, aki Pálffy Györgynek a Tyúk című filmjénél is a tyúkot idomította éppen, de itt most olyan kis apró állatokat is hoz, amit most nem akarok elmondani, de lehetséges, hogyha a lakásunkba találnánk egy ilyet, akkor inkább kitessékelnénk onnan. Mégis ők is idomítva lesznek. Aztán Szabó Gyula csillagász, aki, hogy is mondjam, talán sztárvendége a Szavária Múzeumnak, egyáltalán a csillagászat. Ő pedig az előadása is nagyon izgalmas lesz, de hoz olyan meteoritokat, amiket meg lehet fogni majd. A Szombathelyi Képtár nyilvánvalóan, hogy kortárs művészettel, főleg textillel foglalkozik. Az Ízeum Szavarienze mi mással, mint az ókori játékokkal, hiszen most nyílt meg a játék kiállítás, ki is lehet próbálni ezeket, és a Schrammel gyűjtemény az, amelyikben saját magunk mutatjuk meg, hogy a természettudomány és a kortárs kerámia művészet az hogyan kapcsolódik össze. Például, amit a természetnek mondjuk évmilliók alatt sikerül kialakítani egy felületi formát, azt Schrammel Imrének egy év alatt kellett megalkotnia, mint a Hegyeshalmi reliefeket. Június 12-én nyílik egy nagyon érdekes kerámia kiállításunk, ami inkább egy installáció, sőt, maga ez egy installáció, tehát ne arra számítsanak, hogy posztamensek tárgyak, hanem belépnek egy térbe, ahol lesznek kerámia elemek is, és itt szeretnénk tárlatvezetést tartani, illetve Ferenc Eszter restaurátor kolléganőm elmagyarázza, hogy mitől nehéz kortárs kerámiákat restaurálni, illetve 9 órától várja azokat a látogatókat, akik hoznak magukkal porcelán, kerámia, üvegtárgyakat, hogy lehet-e és érdemes-e őket még restaurálni, mikor, hogyan érdemes, és kihez vigyék. Egy rendhagyó tárlatvezetés majdnem a végén lesz ennek a programnak. Azt találtam ki, hogy aki eljön, válaszol egy tárgyat, és egy ilyen rapid randi-szerű módszerrel 5 percig beszélhetünk, kérdezhet, én pedig válaszolok arra, hogy Schrammel Imre éppen miért jelentős tárgyát választotta ő ki. 10 órától 11 óráig, tehát csak egy órára 8 tárgyat hozunk le a raktárból, ami még vagy soha nem volt kiállítva, vagy annyira régen volt, hogy már nem is emlékeznek rá, és ezt a 8, lehet, hogy 10 tárgyat mutatnám be az érdeklődőknek, majd 11 órakor halálpontosan visszük vissza a raktárba. Így ér véget ez az este.
3: A múzeumok éjszakájának mindig az egyik legkülönlegesebb része az, amikor a börtönbe lehet menni. Azért ez a civil embereknek, a hétköznapi embereknek egy különlegesség. Idén mivel készülnek?
4: Taráz Norbert Dévi alezredes általános parancsnok helyettes. Az idei évben is két csoportban szeretnénk az érdeklődőket körbevezetni. Az első időpont az 18 óra, a másik pedig 20 óra 30. Ami érdekesség, hogy a rabomobillal ismét a város két helyszínén fogjuk a látogatókat felvenni. Készülünk régi gépjárművekkel az intézeten belüli parkolóban, régi előállító-szállító járművekkel, műveleti csoportos kollégák fognak bemutatót tartani, gyárőrkutya bevonásával. Lesz ugyanúgy börtönkvíz a látogatók részére, illetve nyilván az intézetet fogom bemutatni egy rövid PPT segítségével. A látogató helyiségeket, távtárgyaló helyiségeket, természetesen fogva tartotti zárkákat, speciális elkülönítő zárkát, ami ugye dühöngőként ismert. Gumiszobaként ismert a civil polgárok számára. Emellett még az imatermet tervezzük bemutatni, illetve különböző eszközökről fogunk kiállítást tartani. Régi börtönökből áthozott eszközökkel speciális felszereléseket fogunk bemutatni a látogatók részére.
1: A Szombathelyi Múzeumok éjszakájának az egyik legrégebbi résztvevője a Vasmegyei Levéltár. Idén a török korba kalauzolják az ide látogatókat, de hát nyilván nem egy száraz programra kell számítani, hanem mire? Meleg a Miklós igazgató.
5: Igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Jó pár éve már törekszünk arra, hogy a gyerekek is és a fiatalok is találjanak kedvükre való programokat, úgyhogy az általános iskolás korosztály vagy a még kisebbek számára kézműves foglalkozásokkal készülünk. Egy törökkori bazárt rendezünk be a Levéltár kiállító termébe, ahol különböző érdekes feladatokkal találkozhatnak a gyermekek, például kipróbálhatják azt, hogy hogyan kellett vagy hogyan lehetett írni mondjuk a 15-16. Században, úgyhogy képzett szakemberek segítségével a tolszárral, tintával való írás ismereteibe vezetjük be őket, vagy éppen heraldikai ismereteket, saját címet készíthetnek, illetve egy lámpás készítővel várjuk őket. A nagyobb bacskák a 10 év fölötti gyerekek számára pedig egy kincskereső játék keretében adunk lehetőséget arra, hogy korabeli 15-16. Századi ismeretekre alapozva, egy számzárat kinyitva találhassák meg a megoldást, illetve egy szabadulószoba jellegű játékkal a szöktetés a levéltárból keretében szintén furfangos kérdések kapcsán lehet eljutni a megoldásig.
1: Két olyan program van, ami évek óta nagyon népszerű.
5: A két program közül az egyik a levéltár raktárainak a bejárása. Erre két módon van lehetőség, vagy egy félórás rövidebb túra, rövidebb portja keretében, vagy egy hosszadalmasabb egyórás portja keretében. Mindenki tetszése szerint választhat. Természetesen levéltáros szakemberek vezetik ezeket, és a raktárakon kívül érdekes iratokat is megmutatnak. A másik, ami a legnagyobb érdeklődéssel szokott számot tartani, és évente több száz látogatót vonz, az 1836-ban

A kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron. Budapesten a karszalagok érvényesek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek szombaton este 6 órától másnap hajnali 2:30-ig közlekednek.

0: Ezen a hétvégén rendezik meg Egerben és Bélapátfalván a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivált. A cél, hogy a történelmi Magyarország emlékeinek bemutatásával elsősorban a barokk zenén keresztül népszerűsítsék az igényes kultúrát. Minden évben egy mottó köré szerveződnek a programok, idén az énekek éneke a tematika. Pilisi Csenge Bimbó Zoltán főszervezővel beszélgetett.
1: Eger egyik nagyon szép barokk város, ahol gyönyörű barokk templomok vannak, és nagyon fontos az, hogy a barokk fesztivál hangversenyei barokk templomokba, barokk épületekbe kerüljenek, ahová ez a zene igazából való.
2: Ebben nem csak az izgalmas, hogy a muzsikát hallhatjuk, hanem felfedezhetjük ezeket a barokk tereket is.
1: Egész más ilyen környezetben énekelni, hegedülni, muzsikálni, és egész más hallgatni, és elsődleges cél az, hogy élvonalbeli művészek jöjjenek, hogy az egri művészek vagy az Eger környéki művészeket is valamilyen módon bevonjuk, és nagyon fontos cél, hogy a fiatalok, pályakezdők, határon túli magyar művészek is valamilyen módon lehetőséget kapjanak, és itt lehessenek a fesztivál során. Az elmúlt 14 évben mindegyikre volt példa.
2: Rögtön egy térzenével indul a fesztivál.
1: A Dobótéren csendül fel a Városháza erkélyéről játszik a Zeneakadémia Harsona kvartettje, ezt követően pedig a Farkas Ferenc Zeneiskolának a nagy termében a Szína együttes nyitó koncertje hallható. Minden fesztiválnak van egy mottója, ami köré csoportosul, annak az évnek a zenéje, így itáliai barokk, magyar barokk. Ebben az évben az énekek éneke a Biblia egyik legkülönlegesebb és legszebb könyve, amely a vőlegény és a mennyasszony tiszta szerelmét, a testi és lelki vágy szépségét ünnepli, és a Tercina együttesnek is a műsorának a címe, ugyancsak énekek éneke, ahol Györgyi Anna színművész is közreműködik. Icipici szünet, hogy aki zenei kedvelők kiérjenek az apátsági templomba, és majdnem ugyanez a cím, csak mi Canticum Canticorumnak nevezzük az énekek éneke, hiszen ebből a gyönyörű sorozatból Palestrina születésének 500. évfordulója alkalmával az ő műveiből három tételt is énekelünk, a Gergely Péter Pál kardinál úr vezetésével a Cantus Agriensis énekel az apátsági templomba este 7:30-kor. A szombati napon este 17:30-kor Baltakovics Béla közösségi házban egy kamara opera előadására kerül sor. József Haydnnek az Énekesnő című kis vígoperája, La Canterina, ha jól emlékszem, a

0: pontos címe a műnek. A híres osztrák zeneszerző egyik korai két felvonásos Wilgefellenből ez egy bemutató. Ennek a története Gasparina, az őt fiatal tanító, ám udvarlásaival is próbálkozó énekmester Don Pedlaggio mulatságos történetét dolgozzák itt fel, és éneklik. Pontosabban a legfőbb címszerepekben Gasparina az énekesnő, Ducanóra, Apollónia a színházi mamája, Bakos Kornélia, Don Pedlaggio az énekmester, Medgyesi Zoltán, Don Ercole gazdag fiatalember, Billy Gergely, és a zenekar, mint a többi koncertek sorában, a Szavária Barokk zenekarból alakult kamaraegyüttes Németh Pál karnagyúr vezetésével. Ugyancsak aznap új helyszínünk a Kossuth Lajos utcában, az Angol Kisasszonyok kápolnájában, Händel Salamon király nyomában, Händel bibliai tárgyú oratóriumból szólalnak meg részletek, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt előadásában. A zenekar itt a Szavária Barokk zenekar Németh Pál karnagyúrral. Vasárnap hagyománya van annak, hogy az belvárosban, az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar a matiné koncertet. Koncertjüknek a címe a Szépség dicsérete. Szabó Sipos Máté karnagyúr válogatott a legszebb művek közül, amelyet szeretnének itt bemutatni. Délután a főutcai Ciszterek templomában toronyzenével hívogatjuk a közönséget, ahol a Zeneakadémia Harsona Kvartettje játszik Gulyás Buda vezetésével. Így egy nagyon szép koncerttel zárul a Barokk Fesztivál. Szent nevednek éneklek szüntelenül, Benedetto Marcello, Dávid Zsoltárai szólalnak meg. Ingyenesek a koncertek, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenekedvelőt.
1: A barokk zenét kedvelőknek tehát érdemes ellátogatniuk ezen a hétvégén Egerbe, és mint Bimbó Zoltán főszervezőtől hallották, a programok belépőjegy nélkül látogathatók.

0: Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten, amely hétfőn kezdődik a Kobuci kertben. Újból sokszínű kínálattal készülnek a szervezők, különleges párosítások szólalnak meg a koncerteken, a fő szempont azonban az autentikus népzenei gyökerek megjelenítése. A programokról Nagy Krisztiánt, a rendezvény főszervezőjét, Verese Mese Gyöngyvér kérdezte.
1: Már 8. alkalommal várják az Óbudai Kobuci kertbe mindazokat, akik a világzene iránt érdeklődnek, de az első napon egy kertmozi lesz. Mit láthatnak majd az érdeklődők?
2: Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami net is annyiról készül, kiváló kalotaszegi prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Nett is annyi, azt gondolom, hogy az autentikus népzene kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla a közös dokumentumfilm nagyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
1: Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány, tehát a világzenének nagyon sok szegmensét fogják itt hallani az érdeklődők egy hét alatt.
2: Így van, alapvetően a világzene műfajának a definíciója körül mindig zajlik egy szép hosszú párbeszéd, ez a párbeszéd szerencsére soha nem ér véget a közönség, a szakma és a zenészek között. Mi azt a formáját tiszteljük a legjobb, ami soha nem szakad el az autentikus gyökereitől, és ilyen értelemben benne van a tiszta népzene, és ez a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű a számunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
1: E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mindannak kántorát.
2: Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a Kobuci színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
1: Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
2: Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én, kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges formációval, duóval lép színpadra, tavaly fonogramdíjasok voltak. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és minőségi produkcióról van szó, és Somának a nagy zenekara a Mordály szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fordítója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasa Atlasz, a nevét muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasa Atlasz, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazzmuzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Ez csütörtökön este, azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
1: ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
2: Természetesen fesztivál nincsen. Táncház nélkül a Tokos zenekar kolozsvári barátaink és csángálóik jönnek el muzsikálni a moldvai blokkot. Ahogy említettem, ez az autentikus gyökerekhez való visszatérés mindig egy táncház formájában jelenik meg a fesztiválon.
1: És végül, de nem utolsó sorban említsük meg azt is, hogy van még egy partnerük, és még adománygyűjtés is lesz ez alkalommal.
2: Így van, a Kobuci Kert és maga a fesztivál is minden évben választ egy kiemelt támogatói, ami számunkra fontos, és ez idén a Beats for Kids volt az, akivel sokat beszélgettünk arról, hogy szeretnénk az ő partnereiket megszólítani a fesztivállal, illetve a közönségnek felajánljuk, hogy a Beats for Kids által fontosnak tartott célokat, ugye ez a Bátortábornak egy adománygyűjtő projektje, aki jegyet vásárol a Kertnek és a fesztiválnak a koncertjeire, azonnal lehetőséget kap arra is, hogy adományozzon erre a kiváló célra, hogy a gyerekeket, a legkiszolgáltatottabb, nehezebb helyzetben élő gyerekeket is a koncert élmény felé és felől is meg tudjuk közelíteni ilyen platformon.
0: Az Óbudai Világzenei Hét idén is a Kobuci Kertben várja az érdeklődőket, jövő héten hétfőtől szombatig.

A Súgójuk mai adásában egyebek közt a Kieselbach Galéria nagyszabású Budapest a festők szemével című kiállítását és a hozzá kapcsolódó kötetet, a múzeumok éjszakája programjait és az Egri Barokk Fesztivált ajánlottuk a figyelmükbe.

0: elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel, Virág Emese zongorázik. Schumann halálának 170. évfordulója alkalmából két dalciklust hallhatunk. A költő szerelme és Asszony szerelem, asszony sors. Utóbbit Karl Löwe megzenésítésében is. Az est két énekese a közönség által jól ismert nemzetközi hírű magyar szoprán és a chilei tenor, aki jelenleg Berlinben él. A március 26-ai koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel, Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth díjas zeneszerző. Éppen mert pályafutása egy ilyen csodálatos mérföldkőhöz érkezett, a legelején kezdtük a beszélgetést, hogy mikor tudatosodott a kis Leventében, hogy zeneszerző szeretne lenni.
2: Egészen pontosan 11 éves korom körül volt az, amikor elkezdtem írni egy Dióbél királyfi című operát több felvonásban, amiből egyetlen egy ária készült el. Tehát körülbelül ez az az időszak, amikor addig is tudtam, hogy zenész leszek, ez abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezen 5-6 éves koromtól teljesen egyértelmű volt. Tehát végső soron föl sem merült más. De a zeneszerzés maga az szerintem azért jött, mert sokat jártunk koncertre, vittek minket operába. Én Kolozsváron születtem, és az első 14 évét az életemnek Kolozsváron éltem le, és ugye Kolozsvárnak két operaháza van, egy román meg egy magyar, és egy nagyon magas színvonalú szimfonikus zenekara is, tehát mi elég sokat jártunk még a Ceausescu időszak szocialista, szerencsétlen, terhelt viszonyai között is elég jó koncertélet volt, és főleg az operák nagyon nagy hatással voltak rám. És akkor úgy az ember akar írni egy ilyet. 11 éves koromban meg is próbálkoztam vele, hát nyilván nem sikerült, de ez mindegy is, mert valahogy akkor ott híve ment. Szerintem a zongoratanárnéni így hívét vitte, hogy itt van egy gyerek, aki úgy döntött, hogy ő zeneszerző lesz, és akkor onnantól kezdve valahogy engem ott ebben a környezetben úgy kezeltek, mint akiről tudjuk, hogy zeneszerző akar lenni. És ez, hogy tudjuk, ez titokzatos módon segítette azt, hogy én is akarjam ezt tovább. Tehát végső soron onnantól kezdve mostanáig föl sem erült, hogy én valami mással is foglalkozhatnék. Mindig arra gondolok, hogy ez nagyon nagy szerencse, mert ez nagyon ritkán van talán így.
1: Az első opera, ami már el is készült, a Gólya Kalifa. Ennek prelúdióját halljuk most. A Matáv Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényli.

0: Hogyha egy hatalmasat ugrunk ehhez képest az időben, és nagy vonalakban végignézzük az életművedet, az benne a lenyűgöző számomra mindenképp, hogy még akkor is, hogyha az opera indított el, és végül is született egy opera, hanem is a Diobea Királyfi, de készült opera, és ahogy nekem korábban említetted, tervezel egy másodikat, de nem csak az énekes műfajok, hanem tulajdonképpen bármilyen irányban nagyon szívesen kirándultál. Tehát nem álltál rá arra, hogy te az ének hangzeneszerzője vagy, vagy a szimfonikus repertoár zeneszerzője vagy, hanem majd, hogy nem bármi, ez a mindenevő zeneszerző. De mégis, ilyenkor melyik ad könnyebb inspirációt, vagy hogyan ad inspirációt egy zeneszerzőnek az, hogyha saját ötlet jön és elkezd dolgozni, vagy mindig érdemes, vagy éppen anyagi megfontolásból is meg kell várni, hogy egy felkérés érkezzen?
1: Én felkérésre dolgozom most már idestova 30 éve. Ez azzal is jár, azzal a következménye, hogy nem tanítok például, és néha hiányzik egyébként, de lehet, hogy nem baj, mert vannak nálam erre sokkal alkalmasabbak talán. A saját inspiráció az veszélyes. Olyan értelemben, hogy most képzeljük el, az én életemben, mondj, vagy életművemben a saját inspirációi darabok százalékos aránya mondjuk olyan 10% maximum. Azért, mert ez egy érzelmileg eléggé megviselő helyzet. Képzeljük el, hogy működik a direkt inspiráció. Általában a zeneszerzővel történik valami, átél valami fontosat, egy nagy szerelmet, vagy egy halálesetet, vagy egy őt nagyon-nagyon foglalkoztató érzelmi helyzetbe kerül, és akkor úgy érzi, hogy ez annyira megérinti, hogy se lát, se hal, és azzal kell, azzal fekszik, és akkor ezt ki kell magából írni. Valahogy én így képzelem a direkt inspirációt. De most az nem baj, hogyha ilyenekből nincs túl sok. Ugyanis eléggé rendezetlen lelkiállapotot eredményez ilyenkor mindig. Mondok el egy klasszikus példát. 2002-ben történt az, hogy a Korály Zoltán Magyar Kórusiskolában én elég sokat tartózkodtam, és nagyon jóba voltam a Gemma ének együttessel, amit Tóth Márton vezet mind máig. Az ő öccse teljesen váratlanul egyszer csak vezuhant egy szikláról, és meghalt. És hihetetlen, megdöbbentő érzelmi kavalkád volt ez. Tehát, hogy rettentesen megviselt mindenkit ez, hogy egy fiatal ember egyszer csak egy ilyen balesetben életét veszti, és ott marad a felesége a pici babával. Hogy úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj magamból kiírni. És egy gesztus is szerettem volna tenni a családnak ezzel, és akkor erre írtam egy kórusművet, a Teluci Sante Terminum címűt. Elérte a célját, és azt hiszem, hogy szépen sikerült, és örültek neki, és tulajdonképpen azóta is szeretik ezt a darabot, sok kórus elénekelte. De nekem ebből az maradt meg, hogy ezen az áron nem biztos, hogy én sokszor szeretnék ilyet. A szerelmi csalódás a másik, ami nagyon klasszikus szokott lenni. A zeneszerző, vagy egy költő, vagy egy drámaíró ezt így versbe szedi, hogy mit évez és mi történt vele. Ez is egy kellemetlen állapot, amikor az ember ki van bukva érzelmileg, amikor rosszul van, akkor nagyon nehéz zenét írni. Én nekem inkább úgy működik, hogy megtörténnek ezek a fontos dolgok, amelyek engem érdekelnek, és azokat úgy elteszem valahova mélyre. És a megfelelő pillanatban, amikor mondjuk nagyon jól vagyok, és éppen minden rendben van, és akkor éppen várnak tőlem egy olyan darabot, akkor előveszem. Így sokkal könnyebb. Mert hogy így majdhogy nem egy ilyen védett közeg van a zeneszerzőnél, tehát nem benne van a közepében, hanem az érzés maga, meg amit az egészről mondani akar, az már leülepedett, az már ott szépen működik, bármikor elővehető. Nálam így szokott ez valahogy működni, hogy inkább később próbálok ezekről a fontos dolgokról zenét írni. Tehát, hogy az embernek megvan az a szakmai tudása talán, hogy bele tudja magát képzelni, elő tudja magából bányászni azt az érzést, ami annak a darabnak az érzelmi felépítéséhez szükséges.

0: A Szilágyi Domokos versére írt Vihar című darabot hallottuk. A mű Debrecen város megrendelésére a 19. Bartók Béla kórusverseny megnyitó hangversenyére készült 2002-ben. A Muzika Nostra kórus énekelt, Novotny Tibor és Szilvási Attila ütőhangszereken játszott, Mindszenty Zsuzsánna vezényelt. Most pedig folytassuk a beszélgetést a zeneszerzővel, Gyöngyösi Leventével. Most már majdnem választ kaptam arra a kérdésre, amelyet az évek során nagyon sok zeneszerzőnek feltettem, de mindenki csak közelíti valahogyan a választ, mint hogyha nem lenne olyan egyszerű erre választ adni, hogyha felkérés érkezik egy zeneszerzőnek, és meghatározzák mondjuk azt az együttest, amelyre meg kell írni egy darabot, akkor hogyan kezdődik a gondolkodás? Tehát hogyan tud egy zeneszerző azonnal mondjuk egy vonós négyesben vagy egy kórusban gondolkodni? Ha jön az ötlet, akkor alakul a munka, de mi van akkor, ha nem akar jönni egy ötlet?
1: Én megválaszolom.
0: Halljuk.
1: Tehát nálam biztosan úgy van ez, hogy saját magam felé hagyjuk a kezem, óvatosan. Nagyjából tudom, hogy kórusról, hogy milyen fajta művet vár. Tehát a fajtán azt értem, hogy persze tudom, hogy egy női kar, vagy egy vegyes kar, mit szeretnének, hogy hány perc legyen, de hogy milyen karakterű darab. Egy kórus felkérés az nagyon gyakran a karaktert is megszabja, tehát tudja a karvezető, hogy ő versenyre szeretné vinni, és ezért egy nagyon gyors, pörgős, angry piece, tehát egy mérges művet vár, amiben a kórus jó hangosan és jó durva dolgokat énekelhet, esetleg diszonanciákat is megmutathat, de mindenféle nagy kisimulások is lehetnek a műben, tehát hogy van egy karakterről való elképzelése is a karnagynak. Na, ha ez megvan, ha ebben úgy megegyeztünk, akkor ehhez én már könnyedén tudok szöveget választani, olyat, ami nekem jó, ami nekem megfelel, és ami engem megérint. Sokszor van az, hogy mi hosszan levelezünk arról, hogy jó lesz ez nekik, mit gondolnak, de a legtöbb esetben még erre sincs szükség, mert bíznak bennem, meghallgatom őket, hogy milyenek, vagy esetleg régi ismerősök, és pontosan tudom, hogy mik az erényeik, mik a hibáik. Az a lényeg, hogy a szöveg előhoz egyfajta karaktert, amit nekem elő kell hívni, és ki kell találni egy karakterdarabot, mondjuk egy kórusdarabnál. A nem szöveges műveknél még könnyebb a helyzet. Mert ott nem köt minket a szöveg, hogy ott tulajdonképpen bármit kitalálhatok. Tehát egy vonós négyes, még nem írtam vonós négyes, és nagyon szeretnék egyébként. Kamarazenével rosszabbul állok. Tehát nagyon jól mondtad, hogy elég sok mindent megpróbáltam, de azért a kórusdarabok eléggé többségben vannak. És most már igazából nagyon szeretnék kamarazenét írni, mert tulajdonképpen egy zeneszerzőnek fantasztikus dolog az, és még a későbbi énekes művekre is nagy hatással van, hogyha hangszeres művet ír. Szóval, hogy ott nincs szöveg, ott igazából bármilyen motívumot elképzelhetek, bármilyen fő témát, ami jól szól a hangszeren, vagy azon az együttesen. Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter, inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű. Néha ez, néha az.
0: A hangszeres kamaraművek közül szóljon most a rendhagyó hangszerelésű kvintett nyitótétele. Szabó Rozália fuvalán, Szepesi Bence klarinéton, Marult Bálint gordonkán, Varga Judit zongorán, Réti Balázs hemondorgonán játszik.

0: Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel Bartók pásztori, és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző. Mennyire vagy önkritikus, amikor hallod már a darabodat, és mondjuk jó előadásban, tehát azt tudod, hogy ez egy jó előadás. De mennyire kezdesz azon gondolkodni, hogy így kellett volna, javítani kéne?
1: Igyekszem nagyon gyakorlatiasan gondolkodni. Pár éve ezelőtt egy kórust is alapítottam, és minden évben csinálunk több koncertet, úgyhogy én vezénylek pont azért, hogy én fizikailag érezzem azt, hogy milyen a mű. Egy zeneszerző máshonnan tekint egy darabra, mint egy előadó. Ez nagyon érdekes, ha a kettő egy és ugyanaz, hiszen akkor nekem gyakorlati szemszögből kell néznem olyan dolgokat, amiket zeneszerzőként egész máshonnan nézek. Tehát a zeneszerzői látásmód az egy stratégiai látásmód. Fentről. Persze, amikor ott vagy a részletekben, akkor ki kell dolgozni őket, meg minden, de alapvetően a zeneszerző az nagy totálból nézi a saját művét. Mindig. Ha nem tudod ezt megtartani, ezt a darabba belemélyedve, és mondjuk egy operát írsz, és hosszan ívod, és nem tudsz néha felmenni a magasba, és rálátni az egészre egyben, az baj, szerintem. Muszáj egyben látnod, hogy a műben mi történik. Az előadó teljesen más. Persze, neki is fel kell építeni az előadást egyben, de sokkal fontosabb az, hogy mondjuk egy kísérlet hogy alakul ki, hogy hogyan kell megformálni azt, hogy Anna azt tényleg megtegye azt a hatást. Több olyan zeneszerző is van, akinek a művei nem adják magukat olyan nagyon könnyen. Tehát meg kell fejteni. Érted, a részletekről van szó leginkább, és a végén kerül csak sor arra, hogy ugye az ember az egészet felépítse. A zeneszerző vagyok, majdnem mindig fentről nézem, amikor előadó vagyok, akkor elsősorban nagyon sokáig csak alulról nézem, és utána alakul ki szépen a nagyforma. Ez egy nagyon fontos különbség, és nagyon szerettem volna azt, hogy mind a kettővel tisztában legyek. És egész más képet mutat a saját darabom, hogyha én csinálom.
0: Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy pillanatnyilag nem tanítasz. Mondjuk hozzá ezt a pillanatnyilagot, mert azért ez még változhat idővel.
1: Így van.
0: Viszont te tanultál nagyon sok nagymestertől, és ezzel a Kossuth díjjal most nagyon sok nagymestered vonalát folytatod.
1: Elég ijesztő.
0: Ezt akartam kérdezni, igen.
1: Óriási felelősség. Nem olyan régen zenésítettem meg József Attila Dunánál című versét, és abban van az az elképesztő pillanat, amikor a költő ül a Dunaparton, és először csak maga van, és igyekszik megfogni a hangulatát az egésznek, is gondolkozik, és utána átalakul az összes ősévé. És én 100 000 ős szemlél velem együtt mindent. Valami ilyesmi történt velem is, hogy ez nem csak te vagy. Rengeteg ember élt itt, és ezek oda tették magukat. Borzalmasan keményen dolgoztak, és rettenetesen keményen megpróbálták mondjuk megakadályozni, hogy átfusson rajtuk a történelem. Én nagyon-nagyon boldog vagyok ettől, fantasztikusan megtisztelő, de nagyon érzem a felelősségét is. Muszáj néha felülről nézni egy-két dolgot. Tehát, hogy hova tartasz? Miért csinálod ezt? Engem ez foglalkoztat most nagyon erősen, tehát, hogy próbálok majd olyan darabokat írni, amik számomra tényleg a legfontosabbak, és amik kapcsolódnak ehhez, hogy ki vagyok én, miért itt élek, hogyan tudnék esetleg segíteni. Mert ugye művészek azok hitszerepet játszanak. Tulajdonképpen össze tudnak kapcsolni nagyon ellentétes gondolkodású embereknek a gondolatait, meg főleg az érzéseit, mert a zene az érzéseket kelt elsősorban. És én ezt nagyon boldogan betöltöm ezt a feladatot. Tehát próbálok olyan műveket írni, amelyek minden magyar embernek ugyanezt jelentik, vagy ugyanazokat az érzéseket keltik benne. Azt hiszem ez a dolgunk.

0: Hogyha a művészeket megkérdezünk ugyanerről, hogy egy nagyobb díj mi mindent jelent számukra, akkor az esetek nagy részében jön a hasonló válasz, hogy hát ez nagyon megtisztelő, de mégiscsak végső soron az fontos, hogy részint az előadók, és pláne a közönség hogyan reagál. Neked milyen viszonyod van a közönséggel? Ez zeneszerzőként mennyire lehet érezni?
1: A legfontosabb, amit itt talán eszembe jut, hogy kortárs zeneszerzőként nagyon nagy gondban vagyunk a nyelvvel. Nem nagyon van közös nyelvünk. Tehát míg a múlt század 50-es, 60-as éveiben a kortárs komoly és könnyű zene teljesen eltávolodott egymástól két ellentétes irányba, és a könnyű zene boldogan rácuppant arra a lyukra, amit ugye a kortárs komoly zene hagyott maga után, és szinte gyárszerűen termelik azokat a slágereket, amik garantáltan szállítják azokat az érzéseket, amiből mondjuk egy fiatal táplálkozni tud, és ezért ilyen rettenetesen népszerűek ezek a slágerek. Szerintem ezt egy kicsit mi elengedtük. És én nem érzem azt, hogy jól tettük volna. Olyan időnként, mintha légüves térbe volnánk, és nem lenne közönségünk. Tehát én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amivel nagyon gyakran gondolok, hogy muszáj valahogy szót értenünk a közönséggel, aki még megvan. Szerintem ez természetellenes dolog, hogy egy mai fiatal például nem is hallott, mit tudom én, Schumannról. És veszítünk ezzel, ők is veszítenek, és mi is veszítünk, mert nem tudunk vele szóba állni. Úgyhogy én próbálok olyan zenét írni, amiben az esélye megvan egy pici-pici zenei műveltséggel, hogy bizonyos dolgokat én a zeneszerző, aki ezt tanultam, és ő, aki soha nem tanulta, és egész már zenét hallgat sokszor, nagyjából ugyanúgy halljuk, és ugyanúgy értjük. Ezzel nem azt akarom elérni, hogy ő szeressen engem, az tulajdonképpen nem érdekel. Kicsit érdekel csak. Hanem fel akarok neki vetni problémákat, ennek a képzeletbeli hallgatónak, aki valószínűleg fiatal, és valószínűleg nem hallgat soha ilyen zenét, de mégis betévedt oda, tegyük föl. És azt szeretném, hogyha ez őt megérinteni, és nem riasztaná el többet az őt, hogy a forma, amiben én ezt mondom, az teljesen más, mint amihez ő hozzászokott. Szóval, hogy ez a legfontosabb az egészben, hogy muszáj kapcsolódnunk ezekhez az emberekhez, akiket azt hiszem, hogy elvesztettünk. Most pont egy olyan időszak van, a könnyű zenében is van egy ilyen furcsa helyzet, hogy visszanyúlnak már. Minthogyha nem lenne elég erős a mostani könnyű zene. 60-as években senkinek nem jutott eszébe visszafele gondolkodni. A kortárs komoly zene ezt csinálja 100 éve. Most éppen van esély szerintem, rengeteg műfaji hibrid van. És mondom magamban, hogy sokszor én is ezt csinálom. Hogy így integrálunk, vagy így több kis panelből így összeépítünk dolgokat. És úgy tűnik, ez az a dolog, ami esetleg közelebb tud hozni olyan embereket egymáshoz, vagy olyan zenehallgatókat egymáshoz, akik nem nagyon állnak szóba egymással egyébként.
0: Ezt nem beszéltük meg, és nem biztos, hogy az életművedből így hirtelen olyan könnyű lesz választani, de hogyha ennek a gondolatsornak a folytatásaként most ajánlanál akár a fiatalabb hallgatóknak egy olyan művet az életművedből, amelyen el lehet indulni véleményed és érzésed szerint a klasszikus zene és a te zenéd irányába, melyik műved részletével zárjuk le a műsort?
1: Írtam én egy Mester és Margarita című opera musicalt, ami már rossz, mert igazából nem musical ez. Én annyira nem kedvelem a musicaleket, bevallom. Ez egy olyan darab, ami egy hibrid mű. Tehát alapvetően ő úgy viselkedik, mint egy opera, de ebben az operában ezen belül van egy rockzenekar, és vannak kimondottan rockoperás részek, pillanatok, helyek, és van egy ilyen attitűd. Nem tudom, hogy állnak, mert van egy olyan szörnyű sejtésem, hogy a mai fiatalok a rockzenével már nem állnak olyan jól, mint mondjuk mi a 90-es években, amikor a műfaj virágzott mondjuk. De szóval ebben az operában bizonyos szereplők ilyen rockzenés nyelven beszélnek egy rockzenekar kíséretével, beépítve a szimfonikus zenekari közegbe. Kimondottan az volt az én elképzelésem, és azt próbáltam megvalósítani, hogy annak ellenére, hogy ez a két, az opera és a rock opera, bár ugyanúgy hívják őket, mégis nagyon távol állnak egymástól, de hát ha mégse állnak olyan távol. Tehát egy ilyen baráti készfogást szerettem volna a két műfajtól nyújtani egymásnak, hogy a hallgató egy idő után ne is tudja megkülönböztetni, hogy ez micsoda pontosan, hogy azt érezze, hogy belül van egy olyan műfajon, ami tulajdonképpen természetes módon integrálja mind a két műfajnak a hagyományait, és feloldja azt a természetellenességet, hogy egy rockzenész soha nem áll szóba egy komoly zenésszel.

0: Gyöngyösi Levente, a Mester és Margarita című musical operájából hallottuk a záró kórust, a nyíregyházi Kantémusz kórust és a budafoki Dohnányi zenekart Hollerung Gábor vezényelte. Az ezt megelőző felvételen József Attila a Dunánál című versének dalváltozatát Kovács István énekelte, mellette Szőcs Kristóf zongorázott. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel, Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző volt, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Holnap este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Végül a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás kétrészes oratóriumát hallják. Vezénnyel Daniele Gatti. Előadja Rosalia Cid szoprán, Michele Lozier mezzoszoprán, Daniel Béle tenor és Georg Zeppenfeld basszus. Közreműködik a Dresdai Kreuzkór fiúkara, a Dresdai Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle. A felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.

ruft eure Feldgötter und eure Berggötter.

Mendelssohn Éliás oratóriumának első részét hallották. Vezényel Daniele Gáti, Rosalia Sid, Michele Lozier, Daniel Béle és Georg Zeppen feldének el. Közreműködik a Drezdai Kreuzkor fiúkara, a Drezdai Állami Operaház énekkara és a Drezdai Staatskapelle. Most kérem, hallgassák meg az oratórium második részét, a felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Éliás oratóriumát hallották, vezényelt Daniele Gatti, Rosalia Sid, Michele Lozier, Daniel Béle és Georg Zeppenfeld énekelt. Közreműködött a Dresdai Kreuzkor fiókara, a Dresdai Állami Operaház énekkara és a Dresdai Staatskapelle. A felvétel a Semper Operben 2026. március 30-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most kérem hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dur fuvola négyesét. Körüljegyzék száma 285b. Előadja Jóföldi Anett fuvolán, Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor méhegedűn és Magdi Kuszáj gordonkán. A felvétel a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében 2025. április 6-án készült.

0: Mozart C-dur fuvala négyesét hallották, Jóföldi Anett fuvalán, Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor mélyhegedűn, Magdi Kuszály gordonkán játszott. A Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében készült a felvétel 2025. április 6-án. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Szenes Tamás és a szerkesztő Bolla Milán nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Műsorajánló.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
6: A MÁV Szimfonikus Zenekar idén, január 29-én a grúz karmester Mirián Kukunáisvili vezényletével adott hangversenyt a Zeneakadémia nagytermében. Tegnapi összeállításunkban már hallhattak három részletet a programból. Ma is megszólal két nagyobb ívű alkotás, illetve a koncert legvégén adott ráadás. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Úgy vélem, igen ritkán lehet karmestert énekelni, hallani a dirigensi pulpitusról. S most nem arra gondolok, hogy a vezénylés hevében énekelne. Nos, erre lesz példa a hamarosan megszólaló szimfónia. A grúz zeneszerző Gia Cancelli 1973-ban 38 évesen jelentkezett harmadik szimfóniájával. Ennek ismeretében nyugodtan kijelenthetjük, hogy fiatalkori, szinte még útkereső alkotásról van szó, hiszen ebben még csak elemeiben vannak meg a későbbi mesterművekre jellemző gesztusok, zenei kifejezésmódok. Az egyetlen tételes, nagyívű darabban, mely visszatérő gesztusokkal válik szerves egészé, az énekszólam nem szöveget énekel, hanem a szerző amolyan hangszínként kezeli a grúz népzenei ihletésű dallamot, melyben archaikus elemek is fellelhetők. Ez már az érett Cancelli egyik zenei védjegye. Szólaljon meg tehát harmadik szimfóniája, az énekes szólista és a karmester Mirián Kukunáisvili a MÁV Szimfonikus Zenekar játszik.

Giacancelli harmadik, 1973-ban írt szimfóniáját hallották. Az énekes szólista a karmester volt. A MÁV Szimfonikus Zenekar a január 29-én a Zeneakadémián meghirdetett programjának utolsó kiírt produkciója Aram Hacsaturian Spartacus című balettjének második szvittje volt. A tételek Spartacus és Frígia. A kereskedők bevonulása, a római kurtizán tánca és általános tánc. Spartacus belépője, a veszekedés, Harmodius árulása. S befejezésül kalózok tánca. A karmester Mirján Kukunáisvili.

Aram Khachaturian Spartacus című balettjének második szvittjét hallották. Az elhangzott tételek: Spartacus és Frígia adagiója, a kereskedők bevonulása, a római kurtizán tánca és általános tánc, Spartacus belépője, a veszekedés, Harmódius árulása, és befejezésül kalózok tánca. Január 29-én a MÁV szimfonikus zenekar és a karmester Mirján Kukunáisvili egy rövid szimfonikus képpel, a szintén grúz Revaz Lagidze Szakiádó című tételével köszönte meg a közönség tapsát a Zeneakadémián.

A grúz zeneszerző Revaz Lagidze 1952-ben komponált szimfonikus képével, a Szakiádóval zárult a MÁV szimfonikus zenekar hangversenye január 29-én a Zeneakadémia nagy termében. A karmester a szintén grúz Mirján Kukunaisvili volt. Az Ars Nova legközelebb hétfőn lemezújdonságokkal várja a napjaink zenéjét kedvelőket, észt szerzők Arvo Pärt és Erkis Sven Tür alkotásaival. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hamarosan kezdődik Jazz Legendák című összeállításunk Ella Fitzgerald felvételeivel. Addig hallgassák meg John Cage 7. és 8. szonátáját preparált zongorán. Elmar Schrammel játszik.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 30 éve elhunyt Ella Fitzgerald jazz énekesnő felvételeiből válogatott szerkesztünk. 1996. július 15-én Beverly Hillsben hunyt el Ella Fitzgerald. Az első témát az ő zenekarával hallgatjuk, a Hello Ma, I Done It Again szól téma cím szerint Ralph Ringer és Leo Rabin a szerző.

szólt a Hello Ma, I Done It Again, Ella Fitzgerald-dali zenekarával. Most az A Kiss Good Night következik, továbbra is Ella Fitzgerald énekel, közreműködik Randy Brooks zenekara, Freddie Slack és Floyd Victor a szerző.

Ez volt az A Kiss Goodnight. Randy Brooks zenekarával hallottuk. Továbbra is Ella Fitzgerald énekel, közreműködik az Ink Spots énekegyüttes, Bill Duggett zongorán, John McGee trombitán, Bernie Mackey gitáron, Bob Haggard bőgön, Johnny Blowers dobol. Ella Mae Morse és Don Ray a szerző. A Cow Cow Boogie szól.

Get along, little dog, you better be on your way. Ez volt a Cow Cow Boogie, az Ink Spots énekegyüttes közreműködésével, Bill Daggett játszott zongorán, John McGee trombitán, Bernie McKay gitáron, Bob Haggard bőgön, Johnny Blowers dobolt. Továbbra is Ella Fitzgerald énekel, most a That Old Black Magic szól témacím szerint Harold Arlen és Johnny Mercer a szerző, Lou Levy zongorán játszik, Max Bennett a bőgős, Gus Johnson pedig dobolt.

Ez volt a That Old Black Magic. Lou Levy zongorán, Max Bennett bőgőn játszott, Gus Johnson volt a dobos. Továbbra is Ella Fitzgerald énekel, előadásában Irving Berlin témát hallunk. Az Isn't This a Lovely Day hangzik el Louis Armstrong közreműködésével, ő énekel és trombitán is játszik természetesen, Oscar Peterson a zongorista, Herb Ellis a gitáros, Ray Brown a bőgős, Buddy Rich topol.

Az Isn't This a Lovely Day hangzott el Ella Fitzgerald és Louis Armstrong énekével, trombitán is játszott Armstrong, Oscar Peterson volt a zongorista, Herb Ellis a gitáros, Ray Brown a bőgős, Buddy Rich dobolt. Most André Previn zongorázik, Nils Henning Ørsted Pedersen a bőgős, természetesen továbbra is Ella Fitzgerald énekel, az A Foggy Day hallható, George és Ira Gershwin szerzeménye.

Ez volt az Effogy Day, André Previn, Nils Henning Ørsted Petersen és Ella Fitzgerald előadásában. Továbbra is a 30 éve elhunyt Ella Fitzgerald jazz énekesnő felvételei szólnak, most egy John Lennon Paul McCartney jegyezte ikonikus muzsika következik, szóljon a Hey Jude, közreműködik Ernie Hexher Big Bandje.

volt a Hey Jude, Ella Fitzgerald énekelt, közreműködött Ernie Haxter Big Bandje. Most a Spinning Wheel következik, Davis Clayton Thomas a szerző, közreműködik Tony Flanagan zongorán, Frank Delarose bőgőn és Ed Thigpen dobol.

Spinning Wheel-t hallottuk, Ella Fitzgerald énekel, Tommy Flanagan zongorán játszott, Frank Delarose volt a bőgős, Edwin Penn dobolt. Most Duke Ellington, Irvin Mills közösen jegyezte szerzemény következik, Azur címmel, Duke Ellingtonnal és zenekarával halljuk, továbbra is Ella Fitzgerald énekel.

Duke Ellingtonnal és zenekarával hallottuk az Azur témát, Ella Fitzgerald előadásában szólt, most a The Swinging Shepherd Blues következik, közreműködik Paul Weston zenekara. Mark Hoffman és Rhoda Roberts a szerző.

Ez volt a The Swinging Shepherd Blues. Paul Weston zenekara működött közre, Ella Fitzgerald énekelt előadásában, Bob Montgomery örökzölddel megyünk tovább, ez az a Misty Blue, Syd Feller zenekara kísér.

Sid Feller zenekarával szólt a Misty Blue Ella Fitzgerald énekelt, előadásában a Lullaby of Birdland következik. George Shearing és George David Weiss a szerző, közreműködik a Jimmy Jones trió.

volt a Lullaby of Birdland a Jimmy Jones trióval és Ella Fitzgerald előadásában. Most Benny Goodman zenekara kísér, a Good Night My Love hangzik el műsorunk befejezéseképp, Mac Gordon és Harry Revel a szerző.

0: Ez volt a Good Night, My Love. Ella Fitzgerald énekelt, Benny Goodman zenekara játszott. A 30 éve, 1996. június 15-én Beverlynsben elhunyt Ella Fitzgerald énekelt minden felvételünkön. Így ért véget a mai Jazz Legendák, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Harcsás Gergely. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sulyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Holnap este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják bezárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte mintegy 470 helyszínen, több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Elhunyt Tímár Sándor Kossuth díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanya világból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Az időjárásról: fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Vivaldi négy évszak hegedű verseny ciklusáról annyi legenda látott napvilágot, hogy ezt felsorolni is nehéz lenne. Az egyik legvadabb elképzelés szerint a jó Isten, miután megteremtette a világot, a hetedik napot nem lustálkodással töltötte, hanem festegetett és zenét szerzett, így pihente ki a fáradalmait. A teória szerint a négy évszak pont ekkor született, és az angyalok muzsikálták el. Vivaldinak is egy angyal súgta fülébe álmában a zenét, ő csak lekottál. A tavasztételt halljuk.

Vivaldi négy évszak hegedű versenyciklusának tavasztételét Davide Monti szólójával hallottuk. Liszt írta Grignek: Uram, számomra igen kellemes, hogy megírhatom önnek, milyen őszinte örömet szerzett nekem az ön művének olvasása. Szívesen meghívom egy kis weimari tartózkodásra. Grieg norvég parasztáncait halljuk.

Grieg norvég parasztáncait Howard Gimse játszotta. Grieg legtöbb zeneművét, főleg a kis zongora darabokat a népzene ihlette, hiszen imádta hazáját, Norvégiát. Bergenhez kötődött, de Trollhaugenről is mindig a legnagyobb szeretet hangján szólt. Most Mendelssohn kórus műve következik, a Laudate Pueri

Laudate Pueri, Mendelssohn kórusművét a Polifónia kamarakórus előadásában hallottuk. Goethe szavait idézem, Mendelssohn sosem ette kenyerét könnyek között, nem csak a szegénységet nem ismerte, a kétséget és a meghasonlás sem. Mégis boldogtalanul halt meg. Stravinsky 8 hangszeres miniatűrjét halljuk.

Stravinsky 8-hangszeres miniatűrjét a kanadai kamara együttes adta elő. A komponista asztal egy orvos műszertartójára emlékeztetett, hiszen megszabott hierarchiába sorakoztak a különböző tintás üvegek, tollak, ceruzák és a radírok. Most Fernando Sor Mozart variációja szól a Notturnóban.

Fernando Sor Mozart variációját Xavier Díaz-Lator előadásában hallottuk. A zeneszerzők remek gitárművésznek tartották, a darabjait ma is gyakran játsszák a hangszer szerelmesei. Most pedig az Istenek alkonyából következik a gyászinduló Wagner zenéjét a Zágrábi Filharmonikus zenekar játssza.

Wagner Istenek alkonya című operájából a gyászindulót a Zágrábi Filharmonikus zenekar adta elő, vezényelt Lovrofon Matacsics. Wagner minden műve a megváltás, megváltottság utáni vágy szellemét és igényét hordozza. Most Johannes Brahms, ez dur, úgynevezett kürt triója szól.

Brahms S-dur trióját Martin Beaver, Martin Hackelman és Jane Coop játszott, ez a híres Kürt trió. A Kürtöt néha méhegedűvel helyettesítik, de Brahms tett rá utalást, hogy ő a Kürt hangjával álmodta meg a művet. Domenico Scarlatti G-dur szonátáját játsza Virginia Black.

Scarlatti Gidu szonátáját Virginia Black játszotta csembalón. Az itáliai szerző több mint 550 kis szonátája nem csak rendkívül hasznos tanulmány egy pianista számára, de élvezet is, hiszen annyi ötlet van ezekben a Scarlatti szonátákban. Jean-Philippe Rameau Nice szvítje következik.

Jean-Philippe Rameau Nice Suite-jét hallottuk. Ez egy opera balett volt eredetileg, 1749-ben mutatták be, és a mű a görög mitológiából merít, a nimfa történetét meséli el. A suite az operából válogatott zenei tételeket tartalmazza. Kedves hallgatóink, két óra van.

Az új bázeli zenekar koncertje következik, amelyen Krisztián Knüssel vezényelt. Elsőként egy különleges darab szól. Leopold van der Palsz a 20. század első felének kevéssé ismert, de jelentős alkotója volt. Zenéjére a késő romantikus hangzásvilág és a spirituális témák iránti érdeklődés jellemző. Rudolf Steiner Vázlatok és töredékek című műve pedig különleges helyet foglal el az életművében. Ugyanis ezt a kompozíciót Rudolf Steiner személye és gondolatvilága ihlette. A ciklus egyik érdekessége, hogy kapcsolatba hozható még Mozart fennmaradt vonós négyes töredékeivel. Ezt a különleges kombót művet halljuk.